0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

0: épület. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Holt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalma. Terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként odahelyezett Holt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehoczky Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hideg front hoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Ceglét hangja. A műsor, amelyre én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, legalábbis, hogyha van kedvük, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címre. Ezt már Önök döntik el, melyik a szimpatikusabb, sőt, elmondom, hogy a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/ceglitradio, itt azért kevesebb válasz szokott jönni, minden esetre ez is egy lehetőség, elsősorban e-mailek és persze SMS-ek szoktak jönni. A kérdésünk pedig nem más a mai napon, egy jól ismert téma, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Itt mindenféle dologra gondolunk, olyanokra is, amit szándékosan kóstoltak meg, nem azért, mert valami az ételbe került, hanem azért, mert mondjuk egy más kultúrában egy érdekesebb ételt fogyasztanak. Ezt megkóstolták, és nem feltétlenül volt annyira kedvük levaló. Az előző adásban ugye, amikor ezzel foglalkoztunk először, rengetegen írtak nekünk szerencsére, és jó pár bent maradt válaszunk is van, úgyhogy mindenképpen ezekkel kezdjük a műsort. És már itt is vannak sorba szedve előttem. Egy olyan blokkot csináltam, így az elején gondoltam, hogy tulajdonképpen akik nem írtak nevet a válasz mellé, azoknak az üzeneteit fogom beolvasni, és már itt is van az első. Egy japán kaja, erjesztett szójabab, ragacsos, nyúlós állaggal és brutál megosztó szaggal, nagyon egészséges amúgy, írta nekünk egy kedves hallgató. Elég sok ragacsos, nyúlós étel van ott Ázsia környékén, de hát igen, hogyha már a szaga rossz valaminek, a duriánnál jött ez elő az előző adásban, akkor úgy nehezebben kóstolja meg az ember, nehéz elválasztani az ízlelést és a szaglást egymástól. Egy másik hallgató azt írta, hogy szilvaleves volt az ebéd a koleszmenzán, a csajszi, aki mellettem ült, nézi, szilva mag van a levesben, kiszedte kanállal, akkor láttuk, hogy nem szilva mag volt, hanem egy óriási csótány. Na hát igen, ez hasonló az én történetemhez, amit egyébként elmeséltem az előző adásban. Én pedig egy ilyen, hát boltban is megvehető ilyen meggyes pitét, ilyen sütemény jellegű péksüteményt tettem, és tulajdonképpen abban volt benne egy Szent János, nem Szent János, hanem cserebogár a meggyes részben, és hát így sikerült ketté harapnom a bogarat. Nem volt egy kellemes élmény, mondjuk, hogy utána már nem is voltam éhes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a legtöbb undorító dologról fogalmam sincs, hogy mi volt, amit kóstoltam. Egyébként azt hiszem, ez a jó módszer, hogyha valami undorítót kóstolunk, akkor ne is tanuljuk meg, hogy mi az. Maximum jegyezzük meg, hogy ezt többet nem, de a nevét nem kell megtanulnunk. És még egy üzenet itt a végére. Kisrác koromban megettem egy sajtkrémes rudat, csak az utolsó falatnál vettem észre, hogy tele van hangyákkal a belseje. A másik sztori, amikor a Népliget aluljáróban vettem egy szendvicset, és volt benne egy fél emberi fog. Nem az enyém. Ezt még azért odaírta a kedves hallgató. Hát igen, ezek azért ijesztő dolgok. Valószínűleg az embernek egy életre elmegy a kedve az ilyen termékektől, meg mondjuk az aluljáróban vásárlástól. Hogyha önnek is van olyan étel, amit megkóstolt, és nem volt annyira kedvére való, küldje el nekünk legalábbis a sztorit, ne az ételt, a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: az ízleléssel és azon belül is az undorító ételekkel foglalkozunk ma a Ceglét hangjában, kedves hallgatók. Föltettük már ezt a kérdést korábban, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és rengeteg válasz érkezett az első adásban, ezekből még maradt, úgyhogy ezekkel kezdünk, de addig is küldhetnek új válaszokat a 0635 92 92-ös SMS számra, illetve e-mailezhetnek is a kívánság@ceglidradio.hu címre. Jönnek a válaszok egyébként, de még mindig vannak bent maradtak, tehát ezekkel megyünk tovább. Mákfagyi, ki akartam próbálni, nem kellett volna, írja nekünk Andi. Én ettem már finom mákfagyit, de egyébként ez mind olyan szerintem, ami ízek népszerűek lesznek, vagy ilyen divatosak, vagy trendik, azoknál én mindig úgy voltam bele, hogy csak óvatosan. Gyerekkoromban jött be az édes savanyú, és nem értettem, hogy miért jó az, hogyha valami édes és savanyú egyszerre, tehát a mártásról beszélek, de nem olyan rég a sós karamellmánia, miért kéne egy karamellnek sósnak lennie, és most arra megszerettem. És hát vannak ilyenek, most a mák is nagyon divatos, italban is, ételben is megjelenik, sőt mák krémet is láttam már. Én nem vagyok egy nagy mákrajongó, de a mákfagyi az mondjuk egyébként speciál nekem ízlet, szerintem attól is függ nagyban, hogy hol veszi az ember. Kapszulás kávéfőző faházban. Téli esítés után beindítottam, felcsatlakoztatom a tejegységet, iszom a cappuccinót, mikor veszem le a tejhabosítót, akkor láttam meg, hogy a csatlakozó részre be volt dögölve egy poloska, úgy volt összedugva, majdnem behánytam. A poloska visszatérő elem volt az első adásban is, hát ugye sokan, mit tudom én, málnát falatoztak, persze természetesen bokorról rendesen, és hát összefogtak egy poloskát a málnával. Ilyen például meg sok gyümölcs közé keveredett poloska, és hát igen, az úgy az a szag és ízélmény egyben az nagyon durva tud lenni, meg a pici ízelt lábakat, mikor az ember megérzi, hogyha a szájába is bekerül a poloska, szörnyű, úgyhogy nagyon adom, amit a kedves üzenetküldő írt. Csináltam egy kis tál műzlit, zappelyhes mix, azt a gyümölcsökkel felöntöttem tejjel. Már megettem a felét, mikor egy keverés után feltűnt, hogy meg volt bogarasodva. Ez akár egy kifejezés is lehetne. A mai adásunkra minden étel, amibe bogár került, az meg van bogarasodva. És mi is meg vagyunk egy kicsit. Vettem egy pulyka Gordon Bleu-t, na azt se veszek többet, volt benne egy centis toll maradék, az utolsó falatot kiköptem. Szóval ez a lehető legrosszabb, amikor például toll, vagy mikor nincs megperzselve rendesen a disznóbőr, és még a szőrszálak látszanak rajta, vagy ilyesmi, és valaki boldogan eszi, én meg egyszerűen kifordulnék a világból, meg a gyomrom is kifordulna onnan, ahol van. Minden esetre ezektől én nagyon rosszul vagyok, úgyhogy igen, toll maradék. Jó, hát akkor ez tanulság. Mi egyszer még óviban ettünk be valami kék bogyókból, anyám mondása szerint voltak minden, sőt, az óvónő, aki még él, ahányszor találkozunk, mindig reszketve beszél róla, így 40 év után is. De akkor tehát ti is rosszul lettetek ezektől a bogyóktól. Lehet, hogy mikor ettétek nem tűnt föl, de annak lehet, hogy valami rossz hatása volt, úgyhogy óvatosan kell, meg hát arra is figyelni kell azért óvik környékén, hogy ilyen bogyókat ne érhessen el a gyerek, de valószínűleg ebből tanultak. Hát, ahogy látszik, egy életre megjegyezte az óvónő is. Nézzünk még egy utolsót, bár nem ettem, hanem ittam, de egy buliban kellemesen szürcsöltem az energiaitalom. Aztán nagy beszélgetések közben valószínűleg félre nyúltam, és nem abból ittam, hanem a mellette lévőből, amiben néhány cigicsik volt. Az az íz a mai napig kísért, írja nekünk Dominik, és ezt elhiszem, nekem nagy félelmem volt mindig ez, hogy egyszer eltéveztem azt, hogy melyik a csikkes, és véletlenül beleiszok, szerencsére nem történt meg, de láttam olyat, aki igen, hát nem volt boldog. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 92-ös.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Koloskás menzás teja életre szóló élmény, írja nekünk Anikó, és hát igaza van. Nem véletlenül küldte ezt nekünk, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, ez a ceglét hangja mai kérdése, másodszorra foglalkozunk ezzel a témával. Már új üzenetek is vannak, ezekből is érkezik mindjárt néhány, de még bent maradtak is, hiszen az előző adásból megmaradt üzenetekkel kezdtünk. Ezekkel folytatjuk, de ön is elküldeni, ezt megteheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Kínai halleves, pedig szeretem a halat, de ez... és három pont a végén, ezt Orsi küldte nekünk, nem kóstoltam még, és lehet, hogy nem is fogom, köszönöm szépen a tanácsot. Chipsben volt egy megsütött fülbemászó, sajnos későn vettem észre. Van még egy chipses történetünk, beleesett egy töltet, egy cigi töltet, csak nem mondom a márkát, a chipses zacskóba, csak akkor vettem észre, mikor már szétrágtam. Ez Dominik küldte nekünk, hát ez kellemetlen. Az első is, a megsütött fülbemászó is nekem nagyon kellemetlen, minden esetre csak óvatosan a chipszekkel. És egyébként igen, megvan az esély, hogy belekerülhet, ráírják, hogy magyarót, esetleg mókuskát, ilyesmit tartalmazhat, de azért egy fülbemászóra kiszámít. Az meg más, mikor tejtett bele a dolgokat. Én Kínában ettem mindent. Bambuszpatkány, sem, hernyó, skorpió, büdös tofu, durián, az utóbbi kettőt amúgy kifejezetten szerettem is. Igen, ezt mondtuk az elején, hogyha az ízélményt a szaglástól el lehet különíteni, akkor a tofuval sincs baj, még ha büdös is, vagy a pápusztai sajttal, de ilyen a durián főleg, ami hát úgy védekezik a környezetében lévő állatoktól, hogy büdös, ezért hát, ha nem eszik meg, de vagyunk mi emberek, akik úgy döntöttek, hogy bármilyen büdös is, akkor is megesszük, és így felfedeztük, hogy a durián egyébként finom, hogyha a szagélménytől el tudunk vonatkoztatni. Egy névtelen üzenetben csak annyi, hogy gyerekkoromban bogarat ettem a kertben, elég sokszor. Hát akkor még valószínűleg nem undorodtál tőle, de ez szerintem az évek alatt megváltozhatott már, hogyha elküldted nekünk ezt az üzenetet, mert azért a bogárevés. Szerintem ma már legalábbis nem a hobbid. Citromnádas csilis, sült csótány. Szép nagy, előtte beetették ropogósra sütött szöcskével, tücsökkel. Na, ez szaftos volt. Írja nekünk Nóri. Hát, egészségedre, én... most nem vagyok éhes. Köszönöm. Egyszer ittam kakaót ilyen Nesquik porból, nem annyira figyeltem oda, mikor csináltam, és mikor ittam, elkezdtem benne darabkákat érezni. Egy idő után elmentem leszűrni, hogy mi az Isten lehet ez. Tele volt lisztkukaccal, picikkel és nagyokkal is, utána szerintem évekig nem ittam kakaót. Igen, és az olyan rossz pedig nem a kakaó hibás, hanem valószínűleg mi néztük be ezt a dolgot, jobban is figyelhettünk volna, vagy ilyesmi, és akkor megmaradna ez az élmény. Bár lehet, hogy akkor sem ittál volna, ha nem iszol bele, csak meglátod őket, ki tudja. Kedves hallgatók, hogyha önnek is van ilyen, hát mondjuk úgy undi élménye étellel vagy itallal kapcsolatban, azt elküldheti nekünk a 0635-92-92-5-ös SMS számra, esetleg e-mailezhet a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra. Köszönjük!

0: szemem.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk adásunkat, amelyben undorító ételekről beszélgetünk. Márhogy annak a kérdésnek a kapcsán, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nem feltétlenül azokra gondolunk, amikor valamit összefogtak valamivel, vagy belepottyant a kajába valami, hanem kulturális érdekességekre is, mint a rántott angolna. Ezt egyébként Márk írta nekünk, ennyi szerepel csak az üzenetben. Igen, nem ettem még rántott angolnát, és ezek szerint neked sem volt a kedvenced. Egy másik üzenet, általános is barátnőmmel, és a szüleivel nyaraltam Horvátba, az anyja Holt komolyan gondolta, hogy kecsapos tésztát főzött, és azt kellett enni a tengerparton. Én azt a 10 éves fejemmel nem akartam elhinni, hogy ilyen van. Anyám mindig tudott főzni szerencsére. Egyébként én is hallottam már olyan családokról, akiknél bevett szokás a kecsapos tészta. Tulajdonképpen egy ilyen low budget bolonyai, vagy nem is tudom, Arábiát a tészta, és hát nem a kedvencem, megmondom őszintén, de ezek szerint van ilyen, és valakinek szerencsés, hogyha ez volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, azért köszönjük az üzenetet. Tatár bifsztek, ezt írja nekem valaki, nem derült ki, hogy úr vagy hölgy, vagy hogy miért pont ezt írta, én nagyon szeretem, hogyha van lehetőség, akkor mindig eszek belőle, de azt megértem, hogy a nyers marhahús az nem feltétlenül jó mindenkinek, de szerintem nagyon jó kaja. Brazíliában armadillót, a kis faluban ez nagy megtiszteltetésnek számít, ha a vendég ilyet kap. Lehetett kapni a boltban, mint a kopasztott csirkét. Ennek utána kell nézni, hogy mi is. Márpedig nekem van brazil ismerősöm, majd meg fogom kérdezni tőle, hogy mi ez pontosan, és hogyha ő magyarázza, az biztos autentikusabb lesz egy kicsivel, mint hogyha utána keresek, de azt is meg fogom tenni azért. Gyerekkoromban anyukám minden reggel főzött le teát. Azt vittük suliba öcsémmel, kis flakonban. Egyszer pont esély előtt kortyoltam egy nagyot, éreztem, valami darabok vannak benne, gondoltam biztos gyümölcs darabka, vagy mit tudom én. Elkezdtem kicsit rácságatni, de olyan hihetetlenül borzalmas volt, hogy egyből kiköptem. Akkor láttam, hogy néhány légy úszkál benne, egy ideig nem is mertem teát inni. Hát igen, ezek a kellemetlen élmények egy életre el tudják venni az ember kedvét attól a valamitől. Engem egyszer egy ismerősöm kínált meg tejával, és nem tudom mióta lehetett ott, de már penészes volt a tea teteje, és ahogy láttam, hogy így is ki akarná önteni, hát lehet, hogy nem vette észre, volt egy ilyen fedő a kancsom. Mondtam, hogy nem is vagyok szomjas, inkább majd később iszok valamit.

Úgyhogy nem, hát az is rossz lett volna egy penészes teát megkóstolni. Két sztorit ír nekünk a következő hallgató. Egy, azt hiszem, hogy avas csoki lehetett, kb. 15 éves volt, és olyan picikét, nem nagyon túlpörkölt, földi mogyorós csokis íze volt, pedig nem is volt benne mogyoró. Ez kellemetlen. És a második húsos keksz, a dobozra az is rá volt írva, hogy emberi fogyasztása nem alkalmas, meg hogy kutya eledel, de azért fogyott belőle, írja nekünk Máté. Én csak azt tudom mondani, hogy egészségetekre, és aki még bírja, azt tartson velük a második órában is, folytatjuk majd ugyanezt a témát, ugyanis a következő órában is visszatér a Ceglét hangja, és a hírek, valamint a zenék után újra itt vagyunk.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök. Átláthatóvá teszik a gyógyszertámogatások rendszerét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalmat terheli. Súlyog Tamás 2024. március 5-én lépett hivatalba Magyarország köztársasági elnökeként. Ő volt a rendszerváltás utáni 7. államfő. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció pedig úgy fogalmazott, Súlyog Tamás a tiszás politikai erőszak áldozata lett, és ezzel Magyar Péter hazánkat alkotmányos válságba taszította. Hozzátették, a Fidesz parlamenti frakciója az önkénnyel szembeni még meglévő eszközeivel élni fog, és támogatja a békés és törvényes ellenállás valamennyi formáját. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések, és az egyedi méltányossági rendszer sok esetben a rendszer szintű támogatás helyébe lépett. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. A gyógyszerfinanszírozási döntések átláthatóbbá válnak, és rendszeresebbé teszik az új készítmények támogatásáról szóló döntéseket, tette hozzá a tárcavezető.
0: Az időjárásról.
1: Napos felhős idő várható, országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok, délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre, záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nagy tavaink vize 26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceklét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben ugyanaz a téma, ami már egyébként is ismerős lehet. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? 0635 925 925-ös, ez egy SMS szám, vagy van ez az e-mail címünk is, a kívánság@ceglirádió.hu. Itt is megírhatják nekünk azokat az ételeket, amit vagy nem akartak megkóstolni, vagy nagyon is kíváncsiak voltak, de kár volt, hogy megtették. Bármi ilyen sztori jöhet, és még mindig vannak üzeneteink a legelső adásból, meg rengeteg új, úgyhogy most egy újjal megyünk tovább. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy valaki hozott sült lisztkukacot, leginkább olyan állaga volt, mintha a pisztácia belseje lenne, puha héjat etted volna, csak talán még ropogósabb, nem is volt annyira rossz, de igazából jó se, küldte nekünk Viktória. Egy másik hallgató azt írja, hogy bármilyen halhüllő, egyéb csúszomászó kétéltű, mondjuk én csak a halat kóstoltam kétszer, mindkétszer kihánytam 5 percen belül, a többi meg nekem egy kutya, ezt Nati küldte. Hát igen, hogyha már a haltól is rosszul vagy, akkor azt hiszem, hogy tényleg ne kóstolj hüllőt és csúszomászót, nem lesz a te világod semmiképpen. És igen, mondjuk apukám is olyan, aki így a halat sem igazán eszi meg, valamiért embereknek vagy embertípusoknak ez nem jön át. Engem kifejezetten érdekelne, hogy a halban mi az, ami nem ízlik, vagy kifejezetten undorító, nincs erős szaga, sem pikáns íze, talán az lehet idegen, hogy réteges a húsa. Én imádom, bármikor meg tudnám enni, persze nem minden formában, nem is igazán ismerek olyat, hogy valaki ne szeretné, mindig meglepő, ha olyat olvasok, vagy hallok, hogy valakinek ennyire nem jön be. Hát ez azért érdekes, mert nem csak apukám, a párom is ilyen, és igen, korábban már volt szó a halról, valószínűleg erre reagált a kedves hallgató, nem tudom, hogy miért nem jön be az embereknek, de igen, amúgy szerintem van szaga, sőt, főleg, hogyha a folyami halakkal találkozik először az ember, annak igencsak erős szaga van, még olyankor is, amikor még csak kifogtad a vízből, és szerintem feldolgozás után is érezni a szagát, úgyhogy nem mondanám, hogy nincs. Minden esetre most nem erről van szó, hanem az undi ételekről, úgyhogy megyünk is tovább egy másik üzenettel. Téli szalámival töltött palacsinta. Saját ötlet volt, hamar megbántam. Egyébként nem hangzik rosszul, hogyha valaki ismeri Tóth Barbit, már hogy így nem csak a rádióból, hanem személyesen is, akkor tudjuk, hogy ő a palacsintát nem feltétlen csak édesen eszi. Téli szalámeset nem hiszem, hogy csinált volna, de sajtos tejfölöset rendszeresen szokott, és tényleg tök finom. Egyébként csak kicsit át kell állítani az ember agyát. A jutóró egy szelet parizerbe keverve, majd jóféle akácmézbe mártogatva, isteni finom, írja nekünk a kedves hallgató, szerintem ez irónia lesz. Minden esetre azért köszönjük. Gomba. Tudom, hogy izgalmasabbat vártatok, de nem szoktam poloskát enni, ellenben a gomba undorító. Nagyon szépen köszönjük ezt a véleményt is. Én szeretem a gombát is, de van például a szalonnát meg nem. Úgyhogy nekem bárki adhat szalonnát, én azt nem fogom elfogadni, vagy nem fogom szeretni, és sokan mondhatják azt, hogy én vagyok a fura, de nekem akkor is undorító a szalonna állaga, még talán a császár szalonnát úgy, hogy meg tudom enni, vagy a békönt, de semmi mást, sajnos. Ez van, a szüleim sem értik, de így alakult. Kedves hallgatók, undorító ételeket várunk a folytatásban is, ha volt valami undorító, amit ettek, kóstoltak, bárhol a világon, küldjék el nekünk, nem az ételt, hanem az üzenetet, 0635 95 95-ös.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ezzel foglalkozik a mai Ceglit hangja is. Azért mondom, hogy ismereti korábbi adásban már foglalkoztunk ezzel a témával, de most már csak új üzeneteink vannak, és hát elég szép számmal érkeznek szerencsére. Az is elképzelhető, hogy ha nem is egy harmadik adást, de még valamikor egy folytatást majd valamilyen szempontból kaphat ez a téma, mert elég népszerűnek tűnik. Kisgyerekként mamáiknál megkóstoltam a disznónak szánt ízesített, talán epres tápot, úgy emlékszem finom volt, ez Kristóf küldte nekünk. Egészségedre, az előző adásban meg sokan kóstoltak cica és kutyatápokat, ott is azt mondom, hogy egészségükre. Gyerekként kukacos cseresznye, felnőttként sült kukacos hek és fáradt olajízű kebab. Fincsi Robert üzenetét olvastam fel. Valami fura kagylót a beleivel együtt egy kínai vacsorán, ropogott a homok a fogam alatt. Na igen, az a rossz, amikor megkóstolok, mondjuk én kaviárt ettem már, de nem vagyok egy nagy rajongója, valamiért például a sushit, azzal úgy vagyok, hogy néha tökre megkívánom, és akkor jól esik, de valamikor meg egyáltalán nem. Minden esetre, amikor nem tudom, hogy milyen ízre kell számítanom, és lehet, hogy azért, mert éppen egy kis homok van benne, ropog valami a fogam alatt, nekem az élményt el tudja rontani. Mindegy, milyen az íze, hogyha van olyan dolog, ami a számban nem működik jól, nem úgy reagál, nem tudom úgy rágni, akkor sajnos az onnantól nekem veszett fejsze. Friderikusz bogárevős epizód után haverommal 12-13 évesek lehettük, végigkóstoltuk az étlapot a határban. Szöcske, sáska, cserebogár. Miből lesz a cserebogár? Vagy hát miből nem lesz, hogyha ti föleszitek őket? Nem emlékszem erre az adásra, de azt viszont tudom, hogy többen emlegették már ezt, és a környezetemben is, tehát valamiért nagyon mély nyomot hagyott ez az adás sokakban, és ezért, hát valószínűleg ők nem így ették meg, hogy kimentünk a határba, és akkor ott eszegettük ezeket, azért valamilyen szinten hőkezelik meg, elkészítik, nem? Mindegy, nem tudom. Egy éjszaka folyamán felkeltem, hogy rohadszomjas vagyok, benyúltam a matracom alá a kulacsomért, ittam és visszaludtam. Másnap mentem edzésre, és valami bevillant, hogy a hetek óta elveszett kulacsot, mintha láttam volna valahol az ágynál. Amikor kimentem a konyhába, láttam, hogy valami nem oké, öntöttem volna bele a friss vizet, és konkrétan fekete penész darabos löt jött ki belőle. 20 percig öklendeztem utána, írja nekünk Emese. Na igen, hát ez még tud olyan lenni, mint amikor a nyári szünet elején bent marad a szendvics a táskában, és szeptemberben kivesszük belőle. Na, az tud még hasonló lenni, de igen, velem is megtörtént már, hogy kicsit túl sokáig maradt egy víz, és azt hiszem az átlátszó is volt a kulacs, és szépen látszott, hogy megvan már algásodva így az egész. Úgyhogy igen, hát ezek kellemetlen dolgok, vagy a penész is ilyen. Főleg, hogyha üdítő vagy ilyesmi is volt benne, amiben van cukor, na, az kellemetlen tud lenni. Citromos fagyi. Egyszer ettem életemben, de többet biztosan nem fogok. Na azért, hogyha valamire nem számítottam ebben az adásban, az a citromos fagyi, de azért nagyon köszönjük Hangának, hogy elküldte. Én minden esetre szeretem a citromos fagyit, szerintem nagyon sokan szeretik. Anyukám, ha fagyit vesz, szinte biztos, hogy citromosat fog venni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy valakinek ennyire nem ízlik, de teljesen meg tudom érteni, mert miért is kéne, hogy ízleljen, ízlődjön, hogy finom legyen bárkinek ugyanaz, ami másnak finom. Úgyhogy az undorító ételekkel megyünk tovább néhány zene után. Tartsanak velünk.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, akinek megszűnik a megbízatása. Polt Péter és három alkotmánybíró nyugdíjba megy az alaptörvény módosítással. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Az államfő videóüzenetben azt mondta, alkotmányos eszközzel nem akadályozhatta meg a parlament által elfogadott módosítást, ezért eleget tett alaptörvényi kötelezettségének. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy szerinte a döntéssel megszűnt az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam, amiért a felelősség kizárólag az alkotmánymódosító hatalma. Terheli. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel július 20-án 0 órától megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Hozzátette, hogy az alaptörvény módosításával megerősödik a bírói önigazgatás, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, és 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselők megbízatásának hosszát. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt méltatlan helyzetbe hozta, nyomás alá helyezte és önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt. Az Egyesült Államokban tartózkodó Orbán Viktor volt miniszterelnök közösségi oldalán pedig úgy reagált, ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A KDNP szerint, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további három alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi Fidesz kétharmados parlament által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így a 70 éves kora előtt elnökként oda helyezett Polt Péter legfőbb ügyész, valamint a 71 éves Haszonicsné Ádám Mária, a 74 éves Juhász Miklós és a 72 éves Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról, írja a kontroll.hu. 90. születésnapján az Operett Színházban köszöntötte a társulat Lehocki Zsuzsát, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművészt. A teátrum legendás művésze csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét számos műfajban és stílusban megcsillogtatta, primadonnaként drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők.
1: Az időjárásról.
0: Napos felhős idő várható, de országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután hidegfronthoz enyhülést, és újabb hullámban lehet borult időre záporokra és viharos széllel kísért zivatarokra számítani. A hajnali 15-22 fok után napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk, bár egy kicsit más választ adott a kedves hallgató, Peti küldte a következőt, szerencsére pont nem kóstoltam meg. Viszont éppen sötétedett, és bementem a szobámba, majd pedig leültem. Csak úgy néztem magam elé a sötétben, később pedig éreztem, hogy van valami kemény a takaróban. Mondom, biztosan amerikai keksz, a tesóm ott hagyta, véletlenül. Elkezdtem fogdost és megszagoltam, nem érzek semmit, majd pedig arra gondoltam, megkóstolom, de akkor jöttem rá, hogy lehet, hogy inkább fel kéne kapcsolni a lámpát. Hát, jól is tettem, mert a macska kőkemény kakiát csócsáltam volna meg. Péter, köszönjük az élménybeszámolót, és köszönjük, hogy nem kóstoltad meg végül. Többet észre, mint erővel. Nem tudom, hogy ez ide illik, de most inkább próbálok másra gondolni, úgyhogy hát ez van. Kb. Az összes édesvízi hal és a tepertő, ja, meg ettem fiskéket, is undorító volt. A fiskék az akkor halból készült süti lehet, vagy ilyen torta. Édesvízi hal és tepertőd, most a hal tepertőre gondolsz egyébként, vagy a bármilyen tepertő, csak azért, mert annyira halas témájú az üzenetet, hogy lehet, hogy csak a hal tepertőt nem szereted, és a simát meg igen, mindegy. Nem tudom mi az, de így írja a kedves hallgató, hogy Tokiyaki. Mindenképpen meg akartam kóstolni Oszakában, de nem számítottam arra, hogy ennyire szar lesz. Bár lehet, hogy nem a legjobb helyen sikerült venni, de nagyon szenvedtem utána, 100 napos tojás, igen, pontosan olyan rossz ötlet, mint amilyennek nyugati szemmel tűnik. Nagyon jó megfogalmazás, na talán azt én is kihagynám a 100 napos tojást, de és valamiért mégis imádják. Sjurstrømming, norvég erjesztett hal, aki nem ismeri, talál rengeteg videót róla, konkrét vegyi biológiai fegyver, már a szaga is az, de az ízlese sokkal jobb, szerintem biztos vallattak vele terroristákat Guantánamóban, írja a kedves hallgató, hát nem tudom, mi lehet a története, de ha létezik, akkor valószínűleg valaki valamiért mégiscsak szereti. Egyszer emlékszem, én nem tudtam még mi az a ruszli, de egyszer venni kellett nagyapámnak, és a boltban én egyszer nem találtam sehol, megkérdeztem, hogy van-e ruszli, mondták, hogy van, odaadták a kezembe, és láttam, hogy ezek a halacskák benne az üvegbe így néznek fölfelé, és citromos lében ott áznak, és fú, nagyon rossz érzés volt, hogy ilyet valaki önként meg akar enni, ráadásul ő pont az én nagyapám. Minden esetre megvettük neki, és nagyon örült. Hát most próbálom úgy kimondani, ahogy a kedves hallgató X-el leírta, de nagyon nehéz lesz. Tyúkszart. A baromfi udvaron felszedegettem és megnyalogattam. Ez rengeteg gyermek eredett története. Nekem ugyan nem, de volt olyan párom, aki gyerekkorában boldogan falta az ilyesmit, aztán persze rászóltak, hogy nem szabad. Azt mondják, hogy a mi gyerekkorunk, akik még mindent összeettünk, meg koszosak voltunk, meg mindent, az immunrendszerünket nagyon megerősítette. Aztán, hogy tényleg így van-e, azt nem tudom, de van egy ilyen mondás. Homokot. Imádtam, hogy ropog a fogam alatt, írja nekünk Szabolcs. Hát én nem imádom. Én, hogyha valami olyan van a számban, ami nem jó, akkor egyből rosszul tudok lenni. A kis unokaöcsém, Viktorka, öcsémnek a fia, ő csinálja azt, hogy ha új íz vagy új állag kerül a szájába, most 2 éves, akkor így, ami egyből vagy kikapja a kezével, vagy egyből kiköpi maga elé, és kérdez, hogy ez mi, hogy hát ne, csak úgy nem veredjük át, hogy bármit a szájába juttatunk, úgyhogy okos a gyerek, de nagyon sok mindent utána már második kóstolásra megszeret. Viszont homokot nem teszünk a szájába, és önök se tegyenek, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk akkor is. FM 92.5 Szeglét Rádió.

Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A Ceglét hangja hamarosan véget ér. A témánk nem volt más, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és menjenek tovább az üzenetek.

0: Gyerekkoromban éjszaka kimentem meginni a szörpöt, amit már előzőleg kitöltöttem, de nem kapcsoltam fel a villanyt, és éreztem, hogy ilyen fura íze van, meg mintha valami kis darabok lennének benne, hát nem belefulladtak a hangyák. Ez rossz, Laci üzenetét kaptuk meg. Igen, kikészítetted, felkészült voltál, csak arra nem, hogy a hangyák is megérzik, és belemásztak, aztán meg ott maradtak. És igen, eléggé el tudja rontani a hangya íz a málna szörpöt. Avabi, valami kagyló vagy csiga élve grillezve, szerencsétlen még forgolódik, ahogy fő a páncéljában. Az éneket nagyon nem szeretem, és nem is tudom, hogy miért akarnak emberek ilyet megenni. Jó, azt tudom, ugye, ha belegondolunk abba, hogy miért így dolgozzuk fel a sertést disznóvágáskor, igazából az éjség meg a hiány miatt mindig minden részét meg kellett tanulni, megsütni a disznónak, és ez tulajdonképpen a magyar szerintem tökéletesen kísérletezte, hogy milyen részéből mit lehet csinálni, és tök finom ételek lettek belőle. Szóval igen, van az az éhínség, amikor kénytelenek vagyunk mindent megenni, de ez nekem akkor sem fér bele, mikor egy élő állatot, vagy mikor mi választhatjuk ki azt a homárt, amit kiemelnek ott a szemünk láttára. Kinek jó az, hogy az a szegény homár ott aztán, na mindegy, én nem szeretem az ilyesmit, de sokan mégis, sajnos. Mongol barátnőm járt otthon és hozott kumiszt, ami már édességnek volt elkészítve, drazsészerű volt és borzalmas, Kínában többször akart meggyőzni, hogy az ottani partner, hogy egyek mindenféle kövér kukacot, mert nagyon élvezték, hogy szó szerint zöldre vált a fejem. Egyébként ez vicces szerintem. Tengeri sün. Tudni kell, ha egy ázsiai annyit mond egy kajára, hogy egészséges, az az egyik legundorítóbb dolog lesz, amit valaha eszel, mivel semmi jót, de tényleg semmi jót nem tud róla mondani, az egészségesben is kételkedek. Egyébként ezt Anett küldte nekünk, és végig is valahol értem. Nem tudom, hogy néhány dolgot miért fogyasztanak, de tulajdonképpen ezért készült el a műsor, hogy ilyen dolgokat olvassunk, és most végül is örülnöm kéne, hogy ennyi jó üzenetet kaptunk. Minden esetre menjünk még tovább. Vettem egy iced tea-t, amiben egy nagy karika penész volt. Miután megittam az egészet, és belenéztem az üres üvegbe, esett le, hogy van benne valami szokatlan, amúgy nem is vettem volna észre. Jászmin küldte ezt nekünk, és végül egy rövid üzenet Zoltántól. Fermentált cápahús Izlandom. Hát akkor azt hiszem, hogy fejezzük be a mai adást, kedves hallgatók. Hogyha még van üzenet, vagy elküldték, vagy valamit, de nem került be az adásba, akkor ne lepődjenek meg, majd még egy olyan adást csinálunk ezzel kapcsolatban, amikor ilyen megmaradt kérdések óráját tartunk, és ott mindenki sorra kerül, de egy biztos, hogy ez nem a holnapi napon lesz, úgyhogy holnap mindenképpen valamivel más adással készülünk, és tartsanak akkor is a Cegléd hangjával, Vörös Nádi pedig megköszöni megtisztelő figyelmüket. Jövök holnap is egy másik témával, de önök is tartsanak velünk, és maradjanak a Cegléd Rádióval. Viszont hallásra!
1: Következzen egy friss dal!

0: Átitatott energiát hordozó friss, vidám, habkönnyű, sötpítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, kivételesen Becker Bettélyet én ébresztem, a jó népet egészen este hatig lehetünk együtt. Remélem velem tartanak, hogy mivel indul a jó reggelt Szegléd, azt pedig azonnal megmutatom. Következő óra a legelején Alex Foran énekel majd nekünk, maradjanak vele még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Tárgyalna a bérekről az IKEA. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hellerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban.
1: Az időjárásról.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: korlátítatott energiát oldúzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez egészen délután 5 óráig, utána pedig jön Szabó Kristóf sportos 1 óra osztálya. Most meg a dalok, hamarosan pedig a fontos hasznos infók, programajánló lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés szokás szerint. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc muzsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30

0: azonnal, utána pedig jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Tárgyalna a bérekről az IKEA. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hellerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban.
1: Az időjárásról.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédre dalokkal, jön majd többek közt Ellen Walker, de itt lesz velünk Rúzsa Magdi is. Én is, én énekelni nem fogok, de programokat ajánlani igen, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglédre!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosít.

0: pedig továbbra is tartsanak vele.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gírosz.
7: Pont egy gírosz?
6: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változékony idő várható. Sulyog Tamás aláírta az alaptörvény módosítását. Megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Újabb vámokat helyezett kilátásba Kanada ellen Donald Trump. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hellerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAUI azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban.
2: Az időjárásról.
8: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál, Süveges András. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig lapszemlézek. Ennek a rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, mi történt szeleb testvéreinkkel. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Nemrég ünnepelte volna a megismerkedésének 12. évfordulóját az Olimpikon és szerelme Szigliget hívet, de sajnos Dudás Miki halála összetörte kis családjuk életét. A sztár anyuka szívszorító interjúban mesélt megismerkedésükről, szerelmükről és arról is, hogy szeretné felvenni elhunyt párja nevét. Ott találkoztunk Ivettel, ahol Dudás Mikivel megismerkedtek, írja a portál, pontosabban az újságíró az Angyalföldi Vízisport Egyesület telepein, a Marina parton. Dudás Miki párja a Hotnak, mármint a magazinnak elárulta, hogy a szerelme a gyermekei édesapja elvesztése óta olyan robot üzemmódban létezik. Dolgozik, ellátja Milót és Mancit, de egy pillanat is elég, hogy összeomoljon. A mai napig sokszor csak úgy tudok létezni, hogy azt képzelem, hogy otthon van, nyúlok a telefonomhoz, hogy most felhívom, mert már ösztönösen jön belőlem, sóhajtott nagyot Szigliget hívet. Szerintem másképp ezt túlélni egyébként nem lehet. Tényleg egy ilyen önbecsapás történik, ami nem tudom, hogy a gyász folyamat, vagy a feldolgozás része, de rettenetes, az biztos. Ha néha csak felhívhatnám és hallhatnám a hangját, hogy közelebb érezzem magamhoz, ha nem lenne ilyen végleges az egész, ez a legnehezebb, hogy ezt elfogadjam. Könnyek közt idézte fel a napot, amikor Dudás Miklós meghalt, és a kis családjuk élete örökre összetört, azóta próbálja feldolgozni a tragédiát, miközben igyekszik erős támasza lenni a gyerekeinek is. A tavalyi karácsony nagyon megviselte Mikit, mert ez volt az első tényleges ünnep az édesapja nélkül. Próbáltam kizökkenteni, de láttam, hogy nem sikerül. Mondtam neki, hogy a gyerekek miatt csak éljük túl, átvészeltük, de aztán január elején éreztem, mondta is, hogy szeretne egyedül lenni, én pedig ezt tiszteletben tartottam. Telefonon folyamatosan kapcsolatban voltunk, de 4-én este már nem értem el. Emlékszem, ott feküdtem a két gyerkőc közt a telefonnal a kezemben, semmit nem aludtam, de akkor még semmi rosszra nem gondoltam. Reggel aztán oda mentem a lakáshoz a barátnőmmel, nem tudtam bemenni, kétségbeesve kiabáltam, dörömböltem, hallottam a kutyát, hogy ott nyüsszög. Önkívületi állapotban voltam, majdnem feltéptem a bejárati ajtót, mert ekkor már éreztem, tudtam, hogy nagyon nagy baj van. Azt se tudom, hogy hívtam a 112-t meg a zárszerelőt, engem már nem engedtek be, a tűzoltók és a mentősök mentek előre, nem tudom mennyi időt telt el, mire odajöttek hozzám, és közölték, hogy már nem tudnak segíteni rajta. Azóta ez az egy mondat cseng a fülemben, idézte fel a tragikus napot az édesanya, Szigliget Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Aki ismeri német Kristófot, az tudja, hogy az egyik legnagyobb szerelme az utazás. Akár a feleségével kell útra, akár az egész családjával. A lényeg, hogy együtt szerezzenek új élményeket. Ezért is döntöttek úgy, hogy egy távoli sziget helyett ezúttal Bulgáriába látogatnak el. A feleségemmel nagy szenvedélyünk az utazás, szeretünk visszajárni a kedvenc helyeinkre, de emellett nyitottak vagyunk az újra is. Bulgáriával kapcsolatban voltak különböző prekoncepcióim a gyerekkoromból adódóan. Hiába modern, a keleti blokk érzete és híre miatt maradt ki eddig. Zitának azonban a szállodaipari ismeretei miatt jó szeme van az úti célok kiválasztásához, ezért mondta, hogy szerinte mindenképpen nézzük meg a napos partot. Igaza lett, pazarutazáson vettünk részt, a hely csodálatos volt, és elkerültük a nagy tömeget, mivel a főszezon előtt mentünk, ami azért is fontos, mert két kisgyerekkel nyaralni komoly szervezés jelentkezte német Kristóf. A kint töltött 11 napot nem láblógatással töltötték, többek között az apák napját is megünnepelték a pihenésük alatt, emellett német Kristóf és Zita igyekeztek kettesben is időt tölteni. Igazi gyerekbarát helyen voltunk, 5 perc sétára volt a tengerpart. Minden reggel a gyerekekkel tettek fel bennünket, de estére igyekeztünk úgy lefárasztani őket, hogy reggel sokáig aludjanak. Reggeli után mindig játszótereztünk, vagy medencéztünk, este pedig, amikor elaludtak a fiúk, volt alkalmunk a feleségemmel romantikázni, és aztán beszélgetni egy pohár pezsgő társaságában. Szerintem kellő odafigyeléssel nagyszerűen működünk együtt. Apák napján kaptam a családtól egy kényeztető napot, amikor elküldtek masszázsra, reggelire ágyba kaptam a kávét, én pedig igyekeztem ezt honorálni a feleségemnek később, hogy ő is pihenhessen, árulta el a családapa. A Fórum Színház igazgatója Szentendrénél ezért lényegében ki sem kell mozdulnia az, hogy úgy érezze magát, mintha nyaralna. Többek között ezért is döntött úgy német Kristóf feleségével, hogy itt szeretnének letelepedni. Több szempontból is fontos számomra a Dunakanyar. Itt ismertem meg a feleségemet, itt házasodtunk össze, ráadásul július 27-e és augusztus 1-e között harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Visegrádi Nyári Színház, melynek alapító producere vagyok. Egész életemben arra vágytam, hogy egy olyan helyen éljek, ahol karnyújtásnyira van a part. Valamelyik nap lementünk a fiúkkal a kedvenc játszóterünkhöz, majd ettünk egy fagyit, annyira békebeli hangulat van ilyenkor a Duna partján, tele gyerekkel és családokkal, az elképesztő boldogságot ad, mesélte tehát német Kristóf színész, a borsonline.hu tehát vele is foglalkozik.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
5: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony idő várható. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény módosítását, megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása. Újabb vámokat helyezett kilátásba Kanada ellen Donald Trump. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelölt ki. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hellerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAUJ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, hogy bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Villámcsapás pusztított el csaknem 100 juhot a svájci Alpokban. A természeti csapást 80 állat élte túl. A gazda szerint a juhokat a farkasok elleni védekezés miatt éjszakára szorosan egymás mellett tartották egy bekerített területen. A viharos időben néhány óra alatt 26 ezer villámot regisztráltak Svájcban.
1: Az időjárásról.
8: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Tovább folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc húsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomolyú felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11 húszokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű.
1: Cegléd rá!

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: azonnal mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Ezt a közös ismerőst játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
3: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Változékony idő várható. Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot érintettek. Közben az amerikai külügyminiszter óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikai az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szentterzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apácai gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója.
4: Az időjárásról.
5: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítenek. Kritika 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
6: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hidegcsapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, az a műsorvezető, aki hamarosan elárulja, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Könnyelmű ígéretek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata motója, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ha valakivel, akivel kapcsolatban vagy, személyesen is találkozol, az valami egészen más élmény, mint a telefonon, vagy a számítógépen keresztül tennéd ugyanezt. Ma a lehetőséged lesz személyesen is ápolni egy ilyen kapcsolatodat, használd ki a lehetőséget, és meg fogod látni, milyen energiák szabadulnak majd fel benned ettől. Bika, nem olyan nehéz dolog megszervezni egy találkozót a barátokkal, ismerősökkel, csak leggyakrabban a napi rohanásban senki sem veszi magának a fáradtságot, hogy megtegye az első lépést, pedig egy ilyenre még igazi indok sem kell. Emeld fel a telefont és tárcsázz. Mondj egy helyet és időpontot, mindenki örülni fog neki. Ikrek, ma a kreatív tevékenységeket fogod élvezni, és az érdeklődésed is elsősorban az ilyen dolgokkal kapcsolatos dologokra nyitott. Menj múzeumba, nézd meg egy kiállítást, hallgass meg egy hangversenyt, vagy egyszerűen ülj be a könyvtárba, és szígy magadba egy kis művészetet, kultúrát. Komoly inspirációt kaphatsz most ettől, és ki tudja, még bele is foghatsz valamibe te magad is. Rák, néha mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kis időre maga maradjon a gondolataival. Ma neked lehet ilyen igényed, de nem biztos, hogy ennek mindenki örülne a környezetedben. Van, aki szeretné vele tölteni az idejét, és amikor ezt visszautasítod, talán meg is sértődik. Ne aggódj, később kárpótolhatod, és meg fogja érteni, hogy neked most erre volt szükséged. Oroszlán, te általában szereted a saját utadat járni, és ezen az úton néha szeretsz egyedül lenni. Ma lehet, hogy konfliktusod is származik ebből, és ha nem akarsz további kellemetlenséget, talán kell majd kötnöd egy okos kompromisszumot is, amikor jut is mindenkinek, és marad is önmagadnak belőled. Szűz, ma találkozhatsz valakivel, akit személyesen már egy ideje nem láttál, és lehet, hogy váratlanul szembesülsz egy változással. Talán az illető megváltozott külsőleg vagy belsőleg, vagy csak egyszerűen túl hosszú volt az idő, amíg nem találkoztatok. Élvezd a közösen töltött perceket, és ne törődj semmi mással, és főleg ne éreztesd vele, hogy mennyire más szemmel nézel ma rá. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: Let's get down to business.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: Folytatjuk már is a napi horoszkópot itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, a mai nap igazán megmutathatod, milyen jó probléma megoldó vagy, mert megoldandó probléma az lesz bőven körülötted. A kérdés már csak az, hogy ezek mindegyikre rád vár-e, vagy legalább néhányat rábízhatsz másra is. Állíts fel egy fontossági sorrendet és hozzá egy időtervet, de ne legyél baleg, hogy mindenki helyett te dolgozol. Skorpió, mert kis és sarokba szorítva érezheted magadat, mivel valamit nagyon rád akarnak kényszeríteni, de te nem nagyon szeretnéd mindezt. Ügyelj arra, hogy ne próbáld magadon csökkenteni a nyomást azzal, hogy könnyelmű ígéreteket teszel a jövőre vonatkozóan, inkább mondj most azonnal nemet a dologra, különben később újra fog kezdődni minden. Nyilas, ma egy probléma megoldásában a jó helyzet felismerésedre lehet szükség, és arra, hogy önállóan tudj dönteni és azonnal cselekedni is. Ne hagyd, hogy a dolgok elfajuljanak, mert akkor már egyedül nem leszel képes visszahozni a dolgokat a normál kerékvágásba. Határozottságod valószínűleg kivívja majd mindenki csodálatát. Bak, vannak tevékenységek, melyek kezdenek kiveszni a hétköznapjainkból, pedig az agyunk frissen tartása miatt nem érdemes elhanyagolnunk őket, ilyen például a kézírás. Emlékszel, amikor vetettél akár csak néhány sort is kézzel egy darab papírra? Szakadj el a billentyűzettől és az érintőképernyőtől majd kicsit, és írj meg egy levelet, vagy akár kezdj kézzel írót naplóírásba. Vízöntő. Mostanában egyre kevésbé szükséges a személyes jelenlét, ha valakivel kapcsolatban szeretnénk maradni. Minden egyszerűbb és gyorsabbá vált ezen a területen, de közben egy csomó minden elveszett. Vannak ugyanis a kommunikációnak olyan finomságai, melyek nem vihetők át billentyűvel vagy nevető arcocskákkal. Ügyelj rá, hogy akiket igazán szeretsz, azokat személyesen is találkoz időről időre, hogy megmaradjon az a láthatatlan kapocs, amely igazán összetart. Ma például sort keríthetsz egy ilyen találkozóra. És végül halak. Ma már szinte az egész világot bejárhatod pár perc alatt úgy, hogy közben ki sem mozdulsz a négy fal közül. Ez nagyszerű dolog, de ha csak erre hagyatkozunk, akkor csak a felületes megismerés marad számunkra a valódi tapasztalat helyett. Ne elégedj meg azzal, ha valakivel vagy valamivel egy képernyőn keresztül vagy kapcsolatban. Tégy annak érdekében, hogy mindez a valódi világban is működjön. Ennyit üzentek mára a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: 92-t, már is jönnek a legfrissebb információk. Persze utána meg a dalok, tartsanak velem!
1: Ceglét Rádió. Hírek a Ceglét Rádióban.
2: Változékony idő várható. Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot érintettek. Közben az amerikai külügyminiszter óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikai az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentterzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója, hangsúlyozta. A sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apácai gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója.
1: Az időjárásról.
2: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk a dalokkal a jó reggelt Ceglédet. Hamarosan programokat ajánlok, és elmondom, hogy milyen idő lesz a következő napokban, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc húsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű. Ceglédi.

0: Szavazzanak, kedves hallgatók, meg Slágeres tartól a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Ez a dal szól a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
7: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
11: Változékony idő várható a következő napokban. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok a Budapest-Záhony vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsa ország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a 4 jegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró.
10: Az időjárásról.
11: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nagyon erős UVB-sugárzás lesz ma a déli ország részben. 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változik idő várható a következő napokban is, egyelőre nem tér vissza a forróság.
10: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a Jó reggel Ceglét. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
6: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 18. része. Arról beszélgettünk itt állandó vendégemmel, dr. Szabó Ivettel, hogy akkor nagykorúak lettünk, de nem csak nagykorúakra, hanem kiskorúakra is bizony nagyon vonatkozik majd mindaz, ami most itt el fog hangozni. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
7: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
6: Hát igen, ilyenkor szoktam volt mondani annak idején, amikor még főleg hajnalos rádiós voltam, hogy a közútkezelők tájékoztatása szerint a hókotrók ma valószínűleg bennmaradnak a telephelyükön. Hát nagyon meleg van. Nagyon meleg van. Erről már beszélgettünk, pedzegettük ezt a témát az előző részben is, de nem lehet erről eleget beszélni, amíg tényleg ez a hőség tombol. Azért észnél kell lennünk, ugye?
7: Hát így van, már a múlt adásban azért megbeszéltünk egy-két dolgot, teendőt, mire érdemes figyelni, vagy milyen veszélyt rejt ez a nyári időszak, mint a napsugárzás, mint pedig a hőmérséklet változás szempontjából.
6: Igen, hát azért tényleg oda kell figyelni kiskorúaknál, nagykorúaknál, a kiskorúakra inkább a nagykorúak figyeljenek oda, tehát főként a szülők, nagyszülők, és én azt hiszem, hogy a gyerekeknél is tényleg nagyon fontos az, hogy a megfelelő folyadékfogyasztás meglegyen. Például tényleg néha olyan megdöbbentő mértékű italfogyasztást próbálnak itt ránk erőszakolni, amikor mondják, hogy akár 3-4 liter vizet is ígyunk meg egy nap. Ez így rendben van?
7: Igen, tehát attól függően, ugye már az előzőekben is beszéltük, hogy van-e mondjuk valakinek valamilyen betegsége, ami miatt megvan szabva az, hogy vagy megszabja a kezelőorvos, hogy mennyi lehet a maximálisan bevitt folyadékmennyiség. Most azért ettől tekintsünk el, mert azért ez egy elég speciális terület.
6: Persze.
7: Tehát itt sok mindent figyelembe kell venni. De alapvetően ilyenkor, ennyire meleg időjáráskor a 3-4 liter folyadékfogyasztás per nap, ez egyáltalán nem se nem extra, se nem meglepő.
6: Ez nyilván nem a 4 éves gyerekre vonatkozik, hanem egy felnőtt emberre.
7: Abszolút, igen.
6: Igen, tehát egy 3-4 liter, de alapvetőleg ugye, jó, a folyadékfogyasztás mindig fontos, tehát decemberben is
7: így van.
6: Fontos lehet, de ilyenkor meg aztán fokozottan mindenkinek, egészségesnek, betegnek egyaránt.
7: Így van, mert ilyenkor az alapvetően normál folyadékbevitel is kevés lehet. Uh-huh. Tehát mondjuk alapvetően egy normális folyadékbevitelt, mondjuk évszaktól, időjárástól függetlenül, akkor mondjuk egy ilyen 2-2,5 liter per napra tehetünk. Abban az esetben, ha valakinek nincs olyan betegsége, ami fokozott vizenyősödéssel járna, vagy nem szed olyan gyógyszer, tehát egészségesnek tekinthető. És ez nyilván módosul, és több lesz akkor, hogyha van egy fokozott fizikai aktivitás, amivel egy fokozott pároloktatás valósul meg, vagy a külső környezeti tényezők olyanok, hogy egy fokozott hőleadásra, egy fokozott pároloktatásra, tehát mondjuk nyáron, amikor melegebb van, jobban izzadunk, akkor fontos ennek a pótlása is.
6: Igen. Honnan veheti észre egy ember egyébként, hogy valószínűleg gond van ezzel, tehát lehet, hogy kevés vizet fogyasztott éppen aznap?
7: Akkor most válasszuk le azt, hogy nyár van, meg hőkimerülés, meg hőguta, az legyen egy második téma, hogy alapvetően, hogy miből vesszük észre azt, hogy mondjuk keveset fogyasztunk. Uh-huh. Ha ez a gyanú felmerül bennünk, akkor érdemes mondjuk naplóznunk. Nézzük meg pár napig, kezdjük el írni, kórházban is ezt csináljuk, folyadéklapot vezetünk, tehát megnézzük, mennyi a bevitt folyadék és mennyi az ürített folyadéknak a mennyisége, és hogyha az nagyjából egyensúlyban van, akkor az azt jelenti, hogy nagy veszteség nincsen a szervezetünk számára. Nyilván folyadékveszteségből azért nem tudjuk hozzáadni, nem tudjuk számba venni, hogy mennyit párologtatunk, akár széklettel mennyi távozik, vagy ne adj Isten, valakinek valami sebb van, vérzése van, akkor azzal mennyi folyadék tud távozni. De hogy alapvetően, hogyha már látjuk, hogy mennyi az ajánlott folyadékbevitel, mondjuk ez a 2-2,5 liter, és hát összeadjuk nap végére, hogy bizony mi folyadékból mindenfajta folyadék számít ilyenkor, tehát a leves is számít például, hogyha azt iszunk, hogyha a teljes kávét iszunk, akkor az is, hogyha deciliterben mérhető mennyiség, az is számít, és hát nyilván a legoptimálisabb az a víz, tiszta víz fogyasztása lenne, az számít leginkább. De hogyha összeadjuk, és nap végére egy 8 decit sikerül összeadnunk, az egészen biztos, hogy kevés lesz. Uh-huh. És ez már így objektíven mutatja nekünk, hogy mennyi a folyadékfogyasztásunk, és ez mondjuk az ajánlásoktól eltére. De különböző tünetek is utalhatnak erre. Például, hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon sötét a vizeletünk, nagyon koncentrált, ez azt jelenti, hogy nagyon besűrűsödik. A vessék, azok nagyon sok vizet próbálnak menteni a vizeletből.
6: Igen.
7: És hogy ezért így besűrűsödik, így színessé válik. Ne vigyen minket ez félre, a sötét vizelet több mindenre utalhat, ebbe most nem megyünk bele esetleg egy következő műsorba, de lehet ez az egyik tünet. Lehet fejfájás az egyik tünet, például, hogy kevés folyadékot fogyasztunk, lehet alacsony vérnyomás mérés, tehát hogyha szédülünk, fáj a fejünk, mérünk egy vérnyomást, és ezt alacsonynak tituláljuk, akkor javasolt a folyadékpótlás, és ez az egyik terápiás beavatkozási pontunk is, hogy folyadékot fogunk pótolni.
6: Aha.
7: Lehet bőrszárasság például, vagy szájszárasság, mint vezető tünet, és ugye a bőrszárasság is az, hogy már az a bőrnek a nedvesség tartalma onnan ment vizet a szervezet, vagy már nem annyira képes folyadékleadásra, pároloktatásra. Uh-huh. Tehát ez is már egy ilyen megküzdési mechanizmusa a szervezetnek.
6: Igen, tehát gyakorlatilag minden szervrendszerünkre hat ez a dolog, akár idegrendszerre, a szív- és érrendszerre, stb. Mindenre tud hatni.
7: Igen, mert a szív- és érrendszer kapcsán is egy alacsonyabb vérnyomás érték, amit mérünk például aktuálisan, és akkor kompenzatórikusan egy szaporább szívdobogás érzés. Tehát, hogy ez az állapot, tehát, hogy egy rendszerben gondolkodunk, mert ugye a szervezetünk az, és ha egy ponton beavatkozunk, ami mondjuk nem működik jól, és ez adott esetben mondjuk a csökkent folyadékbevitel, akkor a rendszerben egy ilyen összhatásként valójában minden szervrendszerünkben meg fog jelenni ez a változás.
6: Igen. Nyilván nem mindegy az, hogy valaki kint dolgozik a földeken, vagy egy irodában, vagy teszem azt egy borospincében lent, a jó hűvösben. Tehát ez nyilván meghatározó lehet ilyen szempontból azért a folyadék igény is.
7: Igen, mert megváltozott lesz a folyadék veszteség.
6: Persze.
7: Tehát nyilván egy erős fizikai munka kapcsán, illetve egy magas környezeti hőmérséklet kapcsán több lesz a veszteség, és ebből az következik, hogy nagyobb lesz a folyadékbeviteli igény. Tehát ilyenkor teljesen helyes az, hogy 3-4 liter per nap, vagy még azon felül is szükség van a folyadékpótlásra és a fogyasztásra.
6: Igen, ugye vannak sokan, én magam is, ugye a munkahelyen itt van a klímaberendezés, ez azért valamit tompít a melegérzésen, de utána meg csak ki kell menni az utcára, hatalmas hőkülönbségek, ezek is okozhatnak különféle kellemetlen tüneteket is.
7: Igen, az előző két adásban is beszéltünk erről, hogy a megváltozott, tehát hirtelen, ha hűvösebb vagy kellemesebb hőmérsékletből kimegyünk egy magasabb hőmérsékletre, akkor ez egy hőtágulást fog eredményezni, kitágulnak az erek a testünkben, és ez akár ájulás érzetet is okozhat.
6: Leviszi a vérnyomást.
7: Igen, így van. Ugye? Így van, igen, ugye igen. Kell idő ahhoz, és ráadásul ugye függőleges testhelyzetben lépünk ki, tehát ez még az is hozzájárul, hogy ilyenkor a fejből könnyebben fog lefele menni, ugye a gravitációnak megfelelően mondjuk a lábunkban a vér, és ez megint hozzásegít egy szédüléshez, egy megszédüléshez, egy bizonytalanságérzéshez, vagy akár egy ájuláshoz.
6: Ez ellen mit lehet tenni?
7: Tehát konkrétan, amikor így szobahőmérsékletből kilépünk.
6: Például, igen.
7: Hát legyünk erre tudatosak, tehát készüljünk fel arra, hogy bizony most itt egy más környezeti hatás fog minket érni, és készüljünk
6: előtte
7: fel arra.
6: Meg egy jó nagy pohár vizet.
7: Azt minden, ettől függetlenül is, hogyha nem fogunk megszédülni, ettől függetlenül is, hiszen azért egy fokozott pároloktatásra számíthatunk. És hogy legyen az, hogyha mondjuk megszédülünk, vagy erre hajlamosak vagyunk, akkor legyen hova megkapaszkodni, leülni egy picikét, és várni, és akkor utána elindulni, hogyha konkrétan erre a helyzetre ennyire érzékenyek vagyunk.
6: Igen, igen. És ha nem velünk van a baj, hanem találkozunk egy ilyen esettel, akár az utcán is.
7: Igen, nagyon gyakoriak ezek a panaszok, és itt ugye így két nagy csoportra külön is szedném, hogy hőkimerülésről beszélünk, vagy hőgutáról beszélünk.
6: Na, mi a különbség?
7: A hőkimerülés azért egy jobb indulatúbb dolog, egy nem annyira súlyos állapot, mint egy hőguta. A hőkimerülésben még a szervezetnek az egyensúlya még megvan, még nem borult fel, próbál minden szervünk kompenzálni és alkalmazkodni a megváltozott környezeti tényezőkhöz. Ez is járhat fejfájással, látászavarokkal, szédüléssel, gyengeséggel, szapora szívdobogás érzéssel, ájulással vagy ájulás közeli állapottal. Azt vesszük észre ilyenkor a pácienseken vagy az érintetteken, hogy egy fokozott verejtékezést figyelünk meg. Ilyenkor még ugye ez a kompenzáló mechanizmus hat, a szervezet próbál több hőtől megszabadulni.
6: Persze.
7: Tehát ilyenkor mindenképpen fektessük le az illetőt, használ, hogyha fölemeljük az alsó végtagokat, ilyenkor ugye a vér az jobban a központi szervekbe fog menni, és hát árnyékba természetesen hűvös környezetet biztosítani neki, folyadékpótlásról gondoskodni.
6: És hívjunk mentőt.
7: Hogyha nincsen egy fokozott hányás, nincs eszméletlen állapot, hanem tényleg arról van szó, hogy megszédül valaki, leül, lefekszik, és rögtön jobban lesz, nincsen különösen nagyobb panasza, akkor ez megoldható kórházi ellátás vagy a mentőszolgálat segítsége nélkül is. És nagyon fontos, hogy azért ugye megint a megelőzés, meg a védelem, hogy azért kalapot, sapkát viseljünk a tűzőnapon. Illetve, hogyha egy ilyen helyzetben találkozunk, de tudunk beszélni az illetővel, ő elmondja, hogy megszédült, nincs most nagyobb panasza, nincsen látásvesztése, nincs kifejezett hányingere, jól van, vár egy picit, lefekszik, leül, iszik egy pohár vizet, és jobban van, akkor nincs szükség segítséghívásra.
6: És a hőguta?
7: A hőguta az már egy súlyosabb állapot. Itt már a szervezetnek az a védekező mechanizmusa, az a kompenzáló mechanizmusa, az egyensúly az már felborult. Aha. Már nem tudja a hőleadással, a pároloktatással normális szinten tartani a belső maghőmérsékletet. Ilyenkor száraz bőrt tapasztalunk, már nincs verejtékezés, és nagyon magas a testhőmérséklet, tehát egy lázas állapotnak megfelelő kép merül ki, mert nem képes leadni ezt a nagy hőmérsékletet. 39-40 fokos testhőmérsékletet is észlelünk. Ilyenkor van, hogy zavartan viselkedik az illető, tehát hiába beszélgetünk vele, látjuk, hogy valami nem stimmel, nem arra válaszol, amit kérdezünk, nem jól válaszunk, esetleg súlyos esetben eszméletlenné válnak, hát ebben az esetben haladéktalanul mentőt kell hívnunk, és segítséget kell kérnünk.
6: És ez egyébként viszonylag gyorsan helyre rakható? Vagy...
7: Hát, hogy gyorsan vagy nem gyorsan, nyilván ilyenkor mindig gondolkozunk egészségügyi dolgozóként valami olyan plusz korképben, amihez hozzájárult.
6: Hát hogy mivel nem, ugye ez, nem egy mellékes, persze.
7: Ez egy folyamat, és mondjuk miért nem vettük észre előbb, amikor még csak a hőkimerülés fázisban volt. Valami hozzájárult ehhez, de valami olyan gyógyszert, vagy van-e valami olyan plusz történés, ami megakadályozta őt abban, hogy mondjuk segítséget kérjen.
6: Igen.
7: Vagy nem tudott segítséget kérni, és nagyon sokáig fönnállt ez a külső környezeti tényező. Mondjuk ez utóbbi azért ritka, tehát, hogy nem találkozunk olyan gyakran.
6: Persze.
7: Hőkimerüléssel, hőkollapszussal, tehát amikor csak így egy szédüléses, ájulásos rosszulét van, sűrűn találkozunk. És ez azért az esetek egy jelentős részében akár a helyszínen megoldható, orvosolható.
6: Igen, aki teheti, zuhanyozzon le naponta többször is akár.
7: Igen, tehát nyilvánvalóan, hogyha egy olyan helyzetben van, ami mondjuk nem teszi lehetővé azt, hogy folyamatosan egy kellemesebb hőmérsékletű helyiségben tartózkodjon, akkor ez is egy jó megoldás. Nyilván itt is azért figyeljünk oda, hogyha egy felhevült testtel, ugye, 40 pár fokos külső környezetben hirtelen, akkor egy 20 fokos vízzel, ez megint egy reakciót fog kiváltani a szerve.
6: Víz.
7: Ami jól esik. Ha valaki ezt bírja, mert egészséges, akkor semmi akadálya nincsen, de számoljon azzal, hogy ez egy hirtelen érösszehúzó hatással is bír, és gyakorlatilag ez is tud, tehát egy hirtelen hőmérsékletváltozás, ez is hatással van ez a szervezetünkre. Ha az illetőnek ez kellemes, és egyébként egészséges, akkor nyugodtan, de tudja azt, hogy az ő szervezete hogyan reagál erre a változásra.
6: Igen. Nehezen viseljük ezeket a nyári kánikulai napokat, az biztos, és még az se biztos, hogy ezt a témát befejeztük, de az adást le kell, hogy fejezzük lassacskán. Úgyhogy hát én nagyon szépen köszönöm. Figyeljünk oda magunkra is, természetesen, figyeljünk oda a folyadékbevitelre, figyeljünk oda másokra is, és hogyha ilyesmi tünetekben szenvedő emberekkel találkozunk az utcán, akkor tudjuk azt, hogy hogyan tudunk segíteni, ez mind nem árt, és hát valahogy majd ezt a nyarat is kibírjuk.
7: Igen, és vegyük ezt komolyan.
6: Ugye?
7: Tehát, hogy
6: nem vicc ez. Igen.
7: A hajlamosak vagyunk arra, hogy na csak egy kicsit kint leszünk, ez nem is olyan nagy probléma.
6: Igen.
7: És több dolgot vegyünk figyelembe, például, hogy ez az UV-sugárzás, vagy ez a hőmérséklet, ez nem olyan, mint 10 évvel ezelőtt volt.
6: Sajnos
7: tehát
6: nem.
7: Így tapasztaljuk azt, hogy ezek erősebbek, ezek a külső környezeti tényezők.
6: Igen.
7: És nem baj, hogyha csak úgy tervezzük, hogy csak egy fél órát leszünk a napon, vagy kitéve ezeknek a környezeti ártalmaknak, vegyük komolyan, és a legjobb terápia az mindig a megelőzés. Tehát figyeljünk oda ezekre a dolgokra, hogy kalapban menjünk, ruházattal, naptejjel védjük magunkat, fogyasszunk folyadékot, és minél több időt töltsünk árnyékos, meg hűvösebb helyen.
6: Pontosan. Akkor maradjunk most ennyiben. Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy mindezt elmondtad nekünk, és tényleg vegyék ezeket az intelmeket nagyon komolyan. Dr. Szabó Évettel beszélgettem az Egészségünkre című sorozat 18. részében. Kiskorúaknak és nagykorúaknak egyaránt szóltak ezek a jó tanácsok. Évett, köszönöm szépen.
7: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Szegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Meg is a bár, de jönnek a legfrissebb információk itt a 92-tön. Tartsanak velünk!
1: Hideg a Cegléd Rádióban.
2: Változékony idő várható a következő napokban. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok a Budapest-Záhony vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és dróntámadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a 4 jegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró.
1: Az időjárásról.
2: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nagyon erős UVB sugárzás lesz ma a déli ország részben. 11 és délután 3 óra között érdemes kerülni a tűző napot. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változik idő várható a következő napokban is, egyelőre nem tér vissza a forróság.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig programokat is ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Négy információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: Bence és David Guetta közösét jön majd mindjárt a Save Me Tonight, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
2: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrucó Kornél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrzébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrucó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
8: Az időjárásról.
9: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió!

0: kettőt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, maradjanak velem, a mikrofonnál Süveges András, jönnek a dalok, meg hamarosan én vissza a világbajnokság érdekességeivel, tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős! No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: talán még meg is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről, Simon Nemese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottam. Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
8: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió FM

0: Azonnal foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal itt a 92-tön. Egy amerikai youtuber, Stephen De Leonardis, más néven Stevie Will Do It, a mexikói válogatott tagjainak és a stábtagoknak is $1 millió értékben Rolex karórákat ajándékozott. A Pali a mexikói játékosokkal még az Ecuador ellen játszott mérkőzésük előtt találkozott, és adta át az órákat is. A futballisták viszont nem tarthatták meg a Rolexeket, mert a Nemzetközi Futballszövetség etikai szabályzata szerint csak olyan ajándékokat fogadhatnak el, amelyeknek eszmei vagy jelentéktelen értékük van. A csapat X fiókján közzétett bejegyzés szerint a mexikói játékosok közös megállapodás alapján döntöttek úgy, hogy visszaadják az órákat, melyeket Stevie Will Do It saját kezdeményezésére ajándékozott nekik. Legalább a szándék megvolt. A most zajló futballvilágbajnokság már lassan unalomba fúló jelensége, hogy a norvég csapat szurkolói lépten nyomon úgynevezett vikingevezésbe kezdenek. A viking történelemben jártasak már eddig is felemlegették, hogy a norvég területről kirajzó vikingek inkább a transatlanti hajózásban voltak kiemelkedőek, ami az elsősorban jó vitorla kezelés kellett, és igazából a partok mentén portyázó, a svédek őseinek tekinthető vikingek voltak azok, akik sokat eveztek. Ezen túlendülve az is kiderült, hogy maga a viking evezés sem teljesen új találmány. Death metal koncerteken már régóta, bő 15 évvel ezelőtt feltűnt, és rajongók azóta is rendszeresen szórakoztatják ezzel magukat. A svéd Jan Hegg, az Amon Amarth zenekar énekese a norvég NRK című lapnak azt mondta, hogy a rajongóik természetesen tudják, hogy ők voltak az elsők a viking evezésben. Az első olyan koncertjük, melyen eveztek, a 2009-es Bloodstock fesztiválon volt. Azt nem tudják pontosan, hogy hogyan alakult ki ez a mozgás, de megosztották az erről készült videót, és a rajongók ezután szinte minden koncerten evezni kezdtek, és a jelenség előtt tisztelegve írták meg Put Your Back című dalukat, ami alatt szintén neveznek. A metálosok nem csak az Amon Amarth koncertjei neveznek, Hegg felidézte, hogy a Slayerből Kerry King gitáros is mesélte neki, hogy találkozott a jelenséggel, és értetlenül állt előtte. Na, ez a története tehát az evezésnek.
1: Szegléd Rádió. Thank you.

Tudjátok, a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk. Az Opta szerint Anglia több mérkőzés közbeni felállásváltást hajtott végre, 20-at, mint bármely más csapat a 2026-os világbajnokságon, ugyanakkor 90 percre vetítve 2,7 felállásváltással a 6. helyen áll, mivel a lista élén több olyan válogatott található, amely már a torna korai szakaszában kiesett. Hát meg egy más kérdés ugye az eredmények ismeretében, hogy érdemes volt ennyit váltogatni a felállást. A vasárnap záruló labdarúgó világbajnokság 20 milliárd dolláros, 6,3 milliárd forint hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára, az amerikai bank szerint becslése szerint. Brian Moynihan vezérigazgató kifejtette, hogy gazdasági hatás alatt például a turizmusból származó bevételeket, a fogyasztás fellendülését, valamint a vendéglátóhelyeken történő kiadásokat kell érteni. Hozzátette, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség köré épülő gazdasági tevékenységből származó teljes összeg megközelítőleg 40 milliárd dollár, ennek fele keletkezik az Egyesült Államokban. Vizsgálatuk szerint a mérkőzéseknek otthont adó városok közül Kansas Cityben a növekedés üteme és a kiadások mértéke gyorsabb, mint máshol. A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég szerint Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a torna. A Bloomberg Intelligence tanulmánya szerint a FIFA világbajnokságból származó bevétele körülbelül 9 milliárd dollár lesz, ami több mint 40%-os növekedést jelent a 2022-es katari torna 6,3 milliárd dolláros rekordjához képest. A növekedés a turizmusban, a szálloda és vendéglátóiparban, a kiskereskedelemben, a reklámiparban és a fogyasztási cikkek szektorában egyaránt megfigyelhető. A csaknem 40 napig tartó tornán a korábbi 32 helyetti már 48 válogatott vett részt, ez szinte kétszer annyi mérkőzés jelentett, 104-et a 4 évvel ezelőtti 64 helyet. A találkozónak az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 16 városa adott otthon, írja az MTI.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. If you need me,

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a ceglédiek kedvenc húsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kettőtön tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gyrosz.
10: Pont egy gyrosz?
9: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
8: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
8: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
11: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Változékony idő várható a következő napokban. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mudrocó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-ig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érze magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
2: Az időjárásról.
12: Napközben sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk dalokkal természetesen a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, mert ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, maradjanak velem.
1: Ceglédia, friss zenék és egykori kedvence.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László. A csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel-ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: És folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Könnyelmű ígéretek, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata, motója, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ha valakivel, akivel kapcsolatban vagy, személyesen is találkozol, az valami egészen más élmény, mint a telefonon, vagy a számítógépen keresztül tennéd ugyanezt. Ma a lehetőséged lesz személyesen is ápolni egy ilyen kapcsolatodat, használd ki a lehetőséget, és meg fogod látni, milyen energiák szabadulnak majd fel benned ettől. Bika, nem olyan nehéz dolog megszervezni egy találkozót a barátokkal, ismerősökkel, csak leggyakrabban a napi rohanásban senki sem veszi magának a fáradtságot, hogy megtegye az első lépést, pedig egy ilyenre még igazi indok sem kell. Emeld fel a telefont és tárcsázz. Mondj egy helyet és időpontot, mindenki örülni fog neki. Ikrek, ma a kreatív tevékenységeket fogod élvezni, és az érdeklődésed is elsősorban az ilyen dolgokkal kapcsolatos dolgokra nyitott. Menj múzeumban, nézd meg egy kiállítást, hallgass meg egy hangversenyt, vagy egyszerűen ülj be a könyvtárba, és szívd magadba egy kis művészetet, kultúrát, komoly inspirációt kaphatsz most ettől, és ki tudja, még bele is foghatsz valamibe te magad is. Rák, néha mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kis időre magam maradjon a gondolataival. Ma neked lehet ilyen igényed, de nem biztos, hogy ennek mindenki örülne a környezetedben. Van, aki szeretné vele tölteni az idejét, és amikor ezt visszautasítod, talán meg is sértődik. Ne aggódj, később kárpótolhatod, és meg fogja érteni, hogy neked most erre volt szükséged. Oroszlán, te általában szereted a saját utadat járni, és ezen az úton néha szeretsz egyedül lenni. Ma lehet, hogy konfliktusod is származik ebből, és ha nem akarsz további kellemetlenséget, talán kell majd kötnöd egy okos kompromisszumot is, amikor jut is mindenkinek, és marad is önmagadnak belőled. Szűz, ma találkozhatsz valakivel, akit személyesen már egy ideje nem láttál, és lehet, hogy váratlanul szembesülsz egy változással. Talán az illető megváltozott külsőleg vagy belsőleg, vagy csak egyszerűen túl hosszú volt az idő, amíg nem találkoztatok. Élvezd a közösen töltött perceket, és ne törődj semmi mással, és főleg ne éreztesd vele, hogy mennyire más szemmel nézel ma rá. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: És a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! A mai nap igazán megmutathatod, milyen jó probléma megoldó vagy, mert megoldandó probléma az lesz bőven körülötted. A kérdés már csak az, hogy ezek mindegyike rád vár-e, vagy legalább néhányat rábízhatsz másra is. Állíts fel egy fontossági sorrendet és hozzá egy időtervet, de ne legyél baleg, hogy mindenki helyett te dolgozol. Skorpió, mert kis és sarokba szorítva érezheted magadat, mivel valamit nagyon rád akarnak kényszeríteni, de te nem nagyon szeretnéd mindezt. Ügyelj arra, hogy ne próbáld magadon csökkenteni a nyomást azzal, hogy könnyelmű ígéreteket teszel a jövőre vonatkozóan, inkább mondj most azonnal nemet a dologra, különben később újra fog kezdődni minden. Nyilas, ma egy probléma megoldásában a jó helyzet felismerésedre lehet szükség, és arra, hogy önállóan tudj dönteni és azonnal cselekedni is. Ne hagyd, hogy a dolgok elfajuljanak, mert akkor már egyedül nem leszel képes visszahozni a dolgokat a normál kerékvágásba. Határozottságod valószínűleg kivívja majd mindenki csodálatát. Bak, vannak tevékenységek, melyek kezdenek kiveszni a hétköznapjainkból, pedig az agyunk frissen tartása miatt nem érdemes elhanyagolnunk őket, ilyen például a kézírás. Emlékszel, amikor vetettél akár csak néhány sort is kézzel egy darab papírra? Szakadj el a billentyűzettől és az érintőképernyőtől majd kicsit, és írd meg egy levelet, vagy akár kezdj kézzel írót naplóírásba. Vízöntő. Mostanában egyre kevésbé szükséges a személyes jelenlét, ha valakivel kapcsolatban szeretnénk maradni. Minden egyszerűbb és gyorsabbá vált ezen a területen, de közben egy csomó minden elveszett. Vannak ugyanis a kommunikációnak olyan finomságai, melyek nem vihetők át billentyűvel vagy nevető arcocskákkal. Ügyelj rá, hogy akiket igazán szeretsz, azokat személyesen is találkozz időről időre, hogy megmaradjon az a láthatatlan kapocs, amely igazán összetart. Ma például sort keríthetsz egy ilyen találkozóra. És végül halak. Ma már szinte az egész világot bejárhatod pár perc alatt úgy, hogy közben ki sem mozdulsz a négy fal közül. Ez nagyszerű dolog, de ha csak erre hagyatkozunk, akkor csak a felületes megismerés marad számunkra a valódi tapasztalat helyett. Ne elégedj meg azzal, ha valakivel vagy valamivel egy képernyőn keresztül vagy kapcsolatban. Tégy annak érdekében, hogy mindez a valódi világban is működjön. Ennyit üzentek mára a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Álmomban megjelent egy furcsa álom.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: hallgatók, a Ceglédiek kedvenc húsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Utána azonnal játszom Regard és a Years and Years közösét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
4: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony idő várható a következő napokban. Az Országos Diák Tanács tagjaival találkozott az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Leállt a Facebook webes felülete. A mobilos alkalmazás továbbra is működik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diák Tanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a kiérkező tűzoltók tüzet már nem észleltek, az épületet átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták. A ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségben több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete.
2: Az időjárásról.
5: Egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: reggelt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Süveges András, a vasárnap délután azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal, azaz július 19-ével vasárnappal foglalkozok, ezért is maradjanak velünk.
1: Reglédrá!

0: itt van minden turista.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
6: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barack Thermal Resortban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: FM 92.5
1: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió FM 92.9.

kedves hallgatók, július 19-e van, a mai napon az Emiliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Pince, Aranka, Alfred, Stella, Ambrus, Aurélia, Alfreda és Aura nevű ismerőseiket is. Az Emilia latin eredetű név az Emil férfi név eredetiének női párja. Jelentése versengő, vetélkedő. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk most dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!

0: már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 60 évvel ezelőtt házasságot kötött ezen a napon az 50 éves Frank Sinatra a 20 éves Mia Farrow-val. 79 éves ma Brian Harold May, angol gitáros és dalszerző, a Queen Rock együttes szóló gitárosa. Gyerekkorában először banjón és zongorán tanult játszani, majd apjával közösen építettek egy gitárt, melynek a Red Special nevet adta, és amelyen egész pályafutása során játszott. Az iskolai évei alatt tudományos pályára készült, de ezzel párhuzamosan több egyetemi zenekarnak is tagja volt. 1970-ben alapító tagja volt a Queennek, melyek később világhírűvé vált. A kezdetektől fogva Freddie Mercury mellett ő írta a legtöbb dalt a lemezeikre, ezek közül több sikeres és elismert sláger lett, mint például Keep Yourself Alive, a We Will Rock You vagy a Hammer to Fall. Erőteljes, aprólékosan megtervezett gitárjátékával és könnyen felismerhető dallamaival nagy része volt a Queen hangzásának kialakításában. Ezen felül rendszeresen vokálozott, több Queen dalban énekelt, akusztikus gitáron, zongorán és szintetizátorral játszott, és főleg a 70-es években egyéb hangszerekkel is kísérletezett. Reggelig sorolhatnám a sikereit, de most nem sorolom tovább a sztorikat, hanem inkább folytassuk dallal. Egy olyan felvétellel, melyet tehát ő írt. Érkezik a Queen és a We Will Rock You.
1: Zenglét Rádió. 92.5.
0: Ups, bocsánatot kérek, elrontottam, azt hittem megvan nekünk ez a dal. Egy másik Queen felvétel jön, minden esetre ez a Radio Gaga.

0: említenünk, kedves hallgatók, 10 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Somló Tamás, énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász. A Lokomotív GT énekese, számos sikeres dalszerzője. A József Párosi Práter utcai általános iskola zenetagozatára íratták be, ahol hegedülni tanult. Ezután az Állami Balettintézet gimnáziumába járt, ahol szaxofonon és fúvós hangszerekkel játszott, majd zongorázni és basszusgitározni kezdett. Itt ismerkedett meg Charlie-val. Később Heinemann Sándornak, a korábbi Royal Revue Színház vezetőjének és az artista képző tanárának javaslatára átkerült az Állami Artista Képzőbe, ahol zsonglőr, akrobatika, tánc, balett, pantomim és karate volt a tananyag. Zenebócként körbeutazta a világot, öt Luxor nevű csoportjával. Zenészként elsősorban, a Lokomotív GT énekeseként, basszusgitárosaként, szaxofonosaként ismert, ahová Frenes Károly távozása után került be. Korábban az Omega, a Kex, az Atlas és a Non-Stop együttes tagja volt. Az Omegában szaxofonosként Harmat Lászlót váltotta, bátyja Somló György ajánlására, aki Laux József évfolyamtársa volt. Miután az LGT nem turnézott 86-tól, Dániában zenélt, 92-ben hazatérését követően sikeres szólókarrierbe kezdett. 6 szólólemeze jelent meg, melyeken a legismertebb daloknak ő a szerzője. Álomarcú lány, Ülök a járdán, Valamit mindig valamiért, Bugi a zongorán, Primadonna, Nagyon kell, hogy szeress, Annyi mindent nem szerettem, mégis még sorolhatnánk. 2004-ben diplomát szerzett az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, 2012-ben pedig a The Voice Magyarország hangja című tehetségkutató műsor egyik zsűritagja volt. Somló Tamás tehát 10 évvel ezelőtt hunyt el, természetesen a folytatásban ő énekel.
1: Szeglét Rádió! 92.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd rádióban. Watching you walk away. So sad to see you go.

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc húsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű.
1: Ceglédrádió!

0: Tom, kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hossza? Utána azonnal a Wayne Dalton újdonságát játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony idő várható a következő napokban. A Dunából mentettek ki egy középkorú nőt hajnalban Budapesten. Leállt a Facebookos webes felület. A mobilos alkalmazás továbbra is működik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárssegítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentesrébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe este 7 óráig. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes, segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízijárműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak. Végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kV-os felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető.
2: Az időjárásról.
5: Egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk itt a 92-tön azonnal a Ceglédiek kedvenceivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszere. Most például Lola Young énekel, ez itt a Messzi cím.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
6: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
3: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5
3: Cegléd Rádió.
8: Minden dal közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Köszönjük, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc muzsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű.
1: Ceglédrádió! FM 92.5! Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hírek után azonnal Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
8: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
11: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Ma még többfelé enyhíti a hőséget záporzivatar. Éjféltől szűnik meg Súlyog Tamás megbízatása, Forsthoffer Ágnes az ideiglenes államfő. Mundruczó Kornél kapta a Palicsi Filmfesztivál életműdíját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, hogy Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter Lannert Judit, elmondta. Kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, hogy a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéni, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Aranyezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egyhetes megmérettetésen 92 ország több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a budapesti Elde Apácai Csere János Gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely Gimnázium tanulója. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes sereg szemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson. A felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, de a rendőrség elfogta. A 25 kilovoltos felső vezeték miatt életveszélyes a vonatok tetejére mászni. A Dunából mentette ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. Sikerült az újraélesztése és kórházba vitték.
2: Az időjárásról.
12: Délután záporok, zivatarok várhatók viharos széllel. Jelenleg északnyugaton és a keleti határszélen több járásban riasztás érvényes a várható viharok miatt. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
5: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábori és vendégé. Hogy mi a téma, mármint mi a beszélgetés témája, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
1: Szemlét Rádió! Szem 92.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
4: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban egész nyáron animációs programok, látványos esti sók, díjmentesen használható csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, az Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzsonglőrök káprázhatják el a közönséget. Találkozzunk tiszakécskén a Barack Termál Resortban. Barack.hu.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: ígérte, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szemlétrádió. 92.5.
2: Kedves hallgatóink, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, ereken 90. része immáron, és mint ahogy a múlt részben, most is velünk lesz majd Füle Orsolya építészmérnök. Szia Orsi, köszöntelek. Sziasztok. És hát természetesen állandó vendégünk Szeberi Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke is itt van a stúdióban. Szia Dávid.
3: Sziasztok!
2: No, hát ahogy már pedzegettük a témát a múlt héten, ugye akkor ugye kicsit a városképről, meg stb. Beszélgettünk, de hogy egy-egy háznál például mennyire kell figyelni arra, hogy hát bizony, ha tetszik, ha nem, már évek, évtizedek óta szó esik a klímaváltozásról, és ennek egyik kellemetlen következménye az, hogy nagyon szélsőséges tud lenni például a hőmérséklet is. Hát most éppen, amikor a felvételt készítjük, ugye megint benne vagyunk egy jó kis hőhullám, bőven 30 fok fölötti hőmérsékletekkel itt a belvárosban, meg pláne az aszfalton, a betonon. Úgyhogy hát ezen tényleg el kell gondolkodni, azt hiszem, az építészeknek is, úgy világszerte általában, Dávid, ez mennyire központi probléma, és foglalkoznak-e vele kellőképpen, te hogy látod?
3: A klímához alkalmazkodó építkezés az mindenhol a világon mostanában előtérbe kerül, ahogy látom, igen, mondjuk a nemzetközi projekteket, akár ha Szaúd-Arábiát, Kínát, Japánt nézzük, de mehetünk a nyugati irányba is.
2: Hogyne. Ez
3: akár Magyarországon, akár Nyugat-Európában.
2: De akár Finnországban is.
3: Vagy akár ott is.
2: Igen.
3: Nyilván változtatni kell, de valahogy ez a változtatás sokszor azt jelenti, hogy korábbi évszázadok tapasztalataihoz térnek vissza.
2: Hoppá.
3: Egy példa, hogy ha így jársz az országban, látsz akár ilyen régi tanyahelyeket is. Van, ahol már nincs is meg a ház, de mondjuk látsz egy facsoportot, abból tudod, hogy ott a szántóföldön van egy facsoportot, valószínűleg tanya volt régebben.
2: Úgy.
3: Hiszen, igen, ezt régen is tudták, azért régen is volt meleg, ha nem is ennyiszer, és tudod, szépen körbe rakták, rákkal ültették.
2: Ez így van, abszolút, igen.
3: Úgyhogy nem mindig teljesen új dolgokról van szó, hanem olyan dolgok, amiket mondjuk a szocializmus építkezései alatt kevésbé alkalmaztak, vagy egyáltalán nem, mondjuk Magyarországon, igen, visszajönnek.
2: Igen. Na, ez érdekes dolog. Ugye én egy olyan lakásban élek, egy társasházban, ahol az erkélyünk délre néz, de a bejárati ajtó az meg éjszakra, és amikor elindulok otthonról, és úgy megpróbálom megtervezni a ruházatomat, hogy akkor mit vegyek föl, hány réteget, meg stb., akkor én mindig a bejárati ajtón megyek ki az északi oldalra, mert az azért pontosabb képet ad talán nekem arról, hogy hány fok is van igazából a levegőben, és ahhoz képest tudok öltözni. Nyilván más a helyzet a társasházakban, más a helyzet magánházakban, ott, ahol egy kicsit csupaszabb az utca, ott, ahol fásított az utca. Azért sok szempontot figyelembe kell venni egy mérnöknek, mondjuk, hogyha egy új házat épít, igaz, Orsi?
4: Igen, ahogy erről beszéltünk már a múlt alkalommal is, ugye rengeteg előírásnak meg kell felelnünk.
2: Hát egyrészt az is, igen.
4: És természetesen a megrendelői igényeknek, és akkor próbáljuk a megrendelőt egy kicsit terelgetni, hogy vannak itt olyan nem feltétlenül leírt szabályok, amiknek meg higgyel jó lesz, hogyha megfelelünk.
2: Aha.
4: Hogy tájulásban hogy felelünk meg,
2: igen,
4: milyen előnyei vannak, azért ezek a, egyébként azok a szabályozások, amik vannak beépítés szempontjából, ott ezek próbálnak ugye a régi beépítések alapján is menni. A régi parasztemberek, nem tudom, sok száz évvel ezelőtt, ahogy Dávid is mondta, a hagyományok azok tehát valahogy kialakultak, és azok alakultak ki. Tehát a beépíthetőségeknél, ahogy el kell helyezni egy házat, általában a teleghatáros fala az az északi fal, észak-keleti fal, ahova nem lehet mondjuk nagy nyílásokat nyitni. Szobaablakokat nem oda teszünk.
2: Most sem?
4: Most sem. Nagy üvegfelületek tudnak nagyon melegedni, meg hűlni.
2: Úgyhogy
4: azért inkább nem az északi falakat nyitjuk.
2: Igen, igen, igen. Holott egyébként mostanában már szinte előnyös lenne ott nyitni, mert arra talán igen, kicsit hűvösebb van, és ezek a tényleg rettenetes forró nyarak azért a déli oldalt rendesen sütik. Hát régen az volt a menő, ugye, hogy délre néző ablakok, így hirdettek lakásokat,
4: igen,
2: házakat, hogy
4: igen,
2: délre néző erkély, délre néző ablakok, és akkoriban volt is egy ilyen vicc, emlékszem, hogy építkezzen az északi sarkra, mert ha pontosan az északi sarkra építkezel, akkor minden ablak délre fog nézni, igaz?
4: Igen, de most már az árnyékolás technika is előírás.
2: Igen.
4: Tehát kötelező már az árnyékolást is megoldani, ahogy ugye az épületekről energetikai terveket kell készíteni már ugye a tervezés folyamán, ott is ezt vizsgálják.
2: És akkor miket kell még uralkodó szélirány, meg ilyesmiket is be kell számítani?
4: Szélirányt azt itt nem.
2: Azt nem. De nem mindegy azért ugye, hogy valahol kint az öreg szőlőkben egy jó nagy telek közepére építesz egy házat, vagy pedig egy sűrűn beépített utcában, ahol most is itt a belváros közelében is látok üres telkeket, tehát teljesen körbe vannak építve gyakorlatilag. Oda máshogy kell megálmodni egy kicsit az épületet?
4: Maradjunk annyiban, hogy minden tervezésnél máshogy kell megállodni, igen.
2: Igen, igen. Túl a sok-sok szabályon, meg nyilván a megrendelő kívánságain túl, és mennyire engedheti el magát egyébként egy tervező ilyenkor?
4: Én azt mondom, hogy nem nagyon. Persze kicsit lehet, de eléggé kötöttek, a megrendelő igényei is kötöttek, a pénztárcája az még inkább.
2: Na, van egy jó ötleted és elmondod, akkor esetleg meggyőzheted a megrendelőt is?
4: Volt már ilyen, igen, hogy sikerült meggyőzni róla, de nem mindig.
2: Igen, de azért előfordulna, tehát azért van rá precedens a praxisodban.
4: Volt, igen.
2: Mondhatni. Tehát azért tényleg ezeket a klíma dolgokat nagyon komolyan kell venni, és hát ugye egyrészt a tájolással is, stb. Meg hát most már hát nagyon sok háztartásnak alapvető felszereltségi cikke egy-egy klímaberendezés, és hát ebből is van többféle. Ezeket a tulajdonos választja ki igazából, vagy azért teszel ajánlást te is nekik?
4: Én nekem erre nincsen, én a hőszigetelés módjára szoktam esetleg, de én energetikussal dolgozom együtt, és akkor ezt vele. A milyen típusú hőszigetelés, milyen vastagságú hőszigetelés, ugye ezek is már mind előírások, manapság a közel nulla energiaigényű épületeket
2: hát
4: tervezzük.
2: Az a jó. Persze.
4: Úgyhogy egy födémnek a hőszigetelése, a homlokzati hőszigetelés, a padló hőszigetelés, akkor nyilászároknak megfelelő legyen. Ez a hőszigetelő tulajdonsága.
2: Az sem mindegy,
4: mert
2: persze.
4: Ugye ez sem mindegy. Árnyékolás technika, legyen egy nagy kilógó ereszt, ami árnyékol, akár egy előtető, ami szintén árnyékol, vagy akkor milyen legyen a redőny, ez egy hőszigetelt redőny, vagy nem. Ugye faredőnyt már nem csinálnak, de
2: persze.
4: Érezhető a különbség, hogyha akár egy belső csak reluxa, vagy sötétítő függöny van, vagy pedig egy redőny. És azt is érdemes észre használni, úgyhogy akkor az napközben legyen leengedve, akkor az sokat tud fogni.
2: Hogyne. Igen, igen. Szigetelő anyagokban volt változás az elmúlt években? Tehát jöttek modernebb, vagy jobb tulajdonságú anyagok?
4: Hát vannak már olyan fal szerkezetek, amiben magában benne van ez a hőszigetelés. Természetesen, mivel ezek újabb anyagok, nem tudom, hogy mennyivel jobbak, drágábbak az biztos.
2: Igen, igen, igen, aztán majd az évek megmutatják, ugye, hogy mit tud. Hát egyik év ilyen, másik év olyan, azért nincs két egyforma esztendő valóban, de ettől függetlenül azért nagyon nem mindegy a szigetelés, mert nagyon sokat tud számítani. Tehát azért tényleg, akik most a betonházban a 10. laknak, és még fölülről is süti őket a nap, meg oldalról is, meg előről is, meg hátulról is, tehát ők nyilván más helyzetben vannak, mint aki egy fél méter vastag vályog házban él, tehát azért ott picit másabb a klíma valószínű önmagában is.
4: Egész más, de a vályogfal is, hogy mondod, hogy fél méter vastag, ő a vastagságától fogja tudni ezt a hőszigetelést, nem pedig az anyagától.
2: De hát az anyag is más, azért jobb, mint a beton, nem?
4: Igen, de ha lenne egy 50 centi vastag betonfalad, akkor valamennyit az is hőszigetelne.
2: Ja, igen.
4: De a vályog az a vastagsága miatt tudja meg, mert a régi parasztházakban ott nem voltak kétszer-két méteres ablakok. Tehát ott mondhatni lőrésszerű ablakok voltak.
2: Igen.
4: És azt meg ugye tudjuk, hogy egy ablaknak a hőszigetelő tulajdonsága az azért sokszor rosszabb, mint a falnak, bármilyen anyagú is az.
2: Igen, igen, igen. Már ugye ettől függetlenül a vályogházaknak volt egy reneszánsza egy pár évvel ezelőtt, én úgy emlékszem. Mintha most nem annyit hallanék róla, te azért jobban benne vagy a szakmában, azért szoktak most is még vályogból építkezni?
4: Sokan szeretnének, de a vályog az nem egy minősített anyag, tehát azt ugye alapvetően olyan anyagokból lehet építkezni, aminek minőségi tanúsítványa van. Azért valaki
3: bocsánat,
4: vállalja.
3: Magyarországon hol csinálják a minőségi tanúsítványt? Ez az EMI?
4: Ez az EMI, de amit tüzépen megvesz az ember bármilyen anyagot, ezeknek van. Most egy vályogot, hogyha nekiállunk otthon a kert végében vályogot vetni, akkor annak nehezen lesz ilyen bizonyítványa. nem ismerem az eljárást, tehát nem próbáltam még meg ennek neki menni.
2: Lehet, hogy épp ezért nem is olyan gyakori a vályokból való építkezés.
4: Sokan szeretnék, mert hogy milyen jó klímája van, de a jogszabályok szerint nem lehet vályokból építkezni.
2: Mert amúgy tényleg jó, mert mondják, hogy lélegzik is ez a fal tulajdonképpen, tehát...
3: Akkor, ha gyakran karban tartod.
4: Egy téglafal is lélegzik.
2: Igen, nagyon nem mindegy egyébként, igen, már egy téglaház is, azért amikor betör egy meleg hullám, és hogyha mondjuk nem tart két hétig, akkor egész sokáig megtartja a kellemes hőmérsékletet a ház belseje is. Hát amikor már két hete folyamatosan süti a nap, akkor hát nyilván az is szegény átmelegszik, és akkor már ugye főleg éjszakáként a falak is nyomják kifelé a meleget, és hát az elég kellemetlen tud lenni.
4: De erre ezek a tényleg józan paraszti ésszel végig gondolt, hogy akkor hajnalban vagy éjszaka szellőztetek, napközben becsukom az ablakot, leengedem a redőnyt.
2: Ilyenekkel is lehet játszani.
4: Mindenképpen lehet, hogy a fal hőszigetelésénél a tetőfödémnek a hőszigetelése, tehát az akár a az tetőben van, akár a födémen van, annak a hőszigetelése az fontosabb. Tényleg az árnyékolás technika, leengedem a redőnyt, délután húzom föl, amikor már nem süt oda a nap, és akkor ezekkel itt bőven fokokat lehet spórolni mind a két irányban.
3: Igen. Itt azért azt hozzátenném, hogy amikor mondjuk én ingatlan menedzsmentet tanultam egyetemen, ott az egyik tanárunk mondta, hogy jó, hogy vannak belül mondjuk ezek a mindenféle sötétítők, de hogy az, amit Orsi mond, valójában a külső árnyékolás az, ami számít. Ha behúzod a függönyt, vagy a reluxát, leengeded, az ilyen néhány 3-5%-ot jelenthet csak a belső hőmérséklet.
2: Igen, igen. Néha az is jó.
3: Ha megnézed, például a modern irodaházakban sokszor már az van, irodaházakon kívül sokszor az van, hogy kívül van automata árnyékolás.
2: Igen.
3: Mindig figyeli, hogy éppen milyen a hőmérséklet.
2: Igen, is láttam én ilyeneket. Igen, igen, már több évtizeddel ezelőtt is az próbálkoztak már ezekkel. Sokat jelent egyébként, biztos, hogy tényleg több fokot tud jelenteni. És ezek a masinériák, ezek mennyire ajánlottak egyébként a klímagépek? Mennyire ajánlottam mondjuk, mint mérnök, hogy na hát ebben a házban, amit nagyon fog sütni a nap, lehet, hogy érdemes lenne beszerelni egy klímát.
4: Én ilyen irányba nem megyek el, mert a gépekhez nem értek. Én saját tapasztalatból, persze az én házamban is van, és nem is szoktam bekapcsolni. Hát, hogy kihúzom addig, ameddig lehet. Én olyan helységben nem szeretek mondjuk dolgozni egész nap, hiába van kint 40 fok, de az, hogy ott fújja rám a klíma, bármilyen fokú
2: sokan hideget, nem kedvelik,
4: én ezt nem szeretem, és próbálom máshogy megoldani.
2: Tehát vannak ezek a megoldások, amikről beszéltél itt azért egy okos tájolással, a megfelelő árnyékolás technikával, megfelelő szigeteléssel és a megfelelő szellőztetéssel, stb. Nagyon sokat el lehet érni ez ügyben, ugye?
4: Úgy gondolom, igen.
2: Igen. És az egyre északabbra tolódik, nem véletlen emlegettem Finnországot is, hogy már ott is vakarták a fejüket néhány évvel ezelőtt, hogy már ott a sarkkör környékén is volt, amikor 30 fokig fölment a hőmérséklet, és hát ilyet még nem is láttak szegények. Ugye?
3: Így van, és épp ezért én azt várom, hogy bizonyos építészeti megoldások is kicsit eltolódnak az éghajlati övekkel. Én például mindig érdeklődve nézem a sivatagi városoknak az építészetét, hogy ott hogy oldották meg régen. Ott például sűrű beépítés volt bizonyos negyedekben, egy
2: nagyon
3: árnyékolták az épületek, vagy az, amit Orsi mondott a régi parasztházakról, hogy nem feltétlenül voltak nagy ablakok,
2: igen,
3: amiket így összehoztak. De ha mondjuk a régi római építészetben is volt olyan, tudod, az ilyen udvarházaknál sokszor, hogy kifelé nem nagyon voltak az utca felé ablakok, hanem befelé a belső kertre néztek.
2: Igen, igen, igen, és ott fák is voltak, stb. Fú. Na, hát végtelen téma, mint ahogy ez a kellemetlen kis klímaváltozás is, azt hiszem, egy végtelen téma. Úgyhogy biztos visszatérünk majd még rá egyszer, de most ennyi fért a mai műsorunkba, a jubileumi 90. adásba, itt a fejlesztés terve mellett, úgyhogy már csak 10-et kell kibírnunk, és ott a 100-as.
3: Jiha, megint helyezed rám a nyomás, hogy ki kéne találnom valamit a 100-adikra. Na,
2: még van idő addig, lehet, hogy egy kis nyári szünet is lesz közben, meg stb. Úgyhogy még nem csak 10 hét, lehet, hogy picit több lesz, hogy ez majd ennél. Minden esetre Orsinak is nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és elmondta ezt a sok okos dolgot. Füle Orsi a építészmérnök volt tehát a vendégünk, és akkor Dávidot várom legközelebb a 91. adásban is, hogy egyedül érkezel-e vagy se, az majd itt kiderül.
3: Hát köszönöm szépen, Szegedről érkezem majd.
2: Akkor az egész biztos, és onnan mindig jó kis témákkal szoktál hazaérkezni. Köszönjük a figyelmet, akkor eddig tartott a mai adás.
1: Cegléd Rádió 92.5.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, jó rádiószást kívánok!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Álmunkban megjelent egy furcsa álom.
2: Két kivételes hang, két meghatározó művész egy színpadon. Musical és operettest Egyházi Gézával és Mahó Andreával augusztus 2-án vasárnap este 8 órától a Kultudvarban, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A csillagos ég alatt felcsendülnek a musical és operettirodalom legszebb dallamai, időtálló klasszikusok, romantikus duettek, szenvedélyes slágerek és vidám melódiák, amelyek garantáltan felejthetetlen élményt nyújtanak. Musical és operett a csillagos ég alatt, ahol a zene, az érzelmek és a színház világa találkozik. Bővebb információ és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben, a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital, a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő Község Önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió FM

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és öreg fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a vasárnap délután következő 60 perce. Hamarosan Bruno Mars énekel nekünk, tőle szól majd az I Just Might című sláger. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27.

0: folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is! Budmail. Csap le a legújabb darabokra!
1: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
1: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Ma még többfelé enyhíti a hőséget záporzivatar. Éjféltől Forsthoffer Ágnes az ideiglenes államfő. Közös VB döntő nézésre hívott mindenkit a kormányfő. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály megjelent a Magyar Közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály visszaállítja a korábban fideszes parlamenti többség által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Így Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról. Másokból szűnik meg Hender Csaba megbízatása, ugyanis egy korábbi jogszabály szerint nem lehet alkotmánybíró az, aki országgyűlési képviselőválasztáson már nem választható. Mivel az alaptörvény 17. módosítása 12 évben korlátozza a parlamenti képviselői ciklust, Hender Csaba már nem indulhatna választáson. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Posvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az ESNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre a Szabadság térre.
7: Az időjárásról.
8: Délután záporok, zivatarok várhatók viharos széllel, jelenleg északnyugaton és a keleti határszélen több járásban riasztás érvényes a várható viharok miatt. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati délnyugati tájakon fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
7: Közlekedési információk.
9: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezet. 5-ig lehetünk együtt, azaz 17 óráig, utána pedig Szabó Kristóf jön majd a sportos 1 óra szával, 5 pedig Vörös Nándi követi. Most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatekintünk az elmúlt pár napra. A lapszemlének köszönhetően maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
0: Reklámot hallottak. FM 92.5. Cegléden ez a slágy.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődíj nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információs jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a blik.hu oldala. Péter Fibori bevallotta, egy őrült rajongó meg akarta ölni az egész zenekart, mármint a zenekarát, ám a rendőrség azt mondta, nem tudnak csinálni semmit. Péter Fibori, László Lilla, Legyen az a Vacsora Talk Show-jának szezonzáró vendége volt, ahol az énekesnő az ismertség árnyoldalairól is beszélt. Az egyik legdöbbenetesebb sztori egy rajongóról szólt, aki egy éven át nem hagyta békén a családját. Az énekesnő szerint a színpadon szinte bármi belefér, ott semmilyen határa nincs. A színpadon kívül viszont volt olyan időszak, amikor az élete kifejezetten veszélyessé vált. Volt őrült rajongó, meg akarta ölni az egész zenekart, meg a férjemet, aki akkor még a férjem volt, jött utánunk egy 2 méteres pali, borzasztó ijesztő volt, sokszor bejött a backstage-be, úgy kellett kidobni, aztán valahogy megszerezte a férjem számát, örökre rejtély, hogy hogyan, és egy éven keresztül még karácsonykor is folyamatosan hívogatott minket. Na, ez tényleg ijesztő. Péter Fibori elmesélte, hogy a rendőrségre is bementek, ott azonban azt a választ kapták, hogy addig nincs mit tenni, amíg tényleg nem történik valami. Ez az a mondat, amit hasonló helyzetben rengeteg zaklatott ember hal. A történet végül magától zárult le. A férfi később levelet írt nekik, amelyben azt írta, abba hagyta a gyógyszert, amit szedett, és most már jól van. A zaklatás ezzel megszakadt, és többé nem bukkant fel az életükben. Egy ilyen év után sokan végleg falat húznának maguk és a rajongók közé, ám Péter Fibori nem így tett. Az énekesnő ma is közvetlen és nem érzi, hogy a színpad bármilyen távolságot teremtene közte és a közönség között. Én mindenkivel szóba elegyedek, nem érzem azt, hogy bárkinél is külön vagy jobb lennék. Vele is foglalkozik részletesebben a blik.hu oldal. Maradunk még mindig a Bliknél, nem kérdés, hogy a popkultúra történetének egyik legmegrázóbb és legkínosabb felvétele köthető David Hasselhoff nevéhez. 2007-ben a színész lánya Taylor Ann rögzítette azt a híretté vált videót, melyen a színész félmeztelenül hullarészegen a fürdőszoba padlóján fekve próbál megenni egy hamburgert, miközben a lánya könyörög neki, hogy hagyja abba a pusztító ivászatot. A sokkoló képkockákat a család szándékosan szivárogtatta ki a médiának, de Hasselhoffot nem lejáratni szerették volna, hanem végre szembesíteni a problémáival. Bár a felvétel nyilvánosságra kerülését követően a világ napigig köszörülte a nyelvét a színészen, a felvétel mégis egyfajta sok terápiaként hatott, és azonnal elindította a sztárt a józanság felé vezető rögös úton. A hamburger ügy azonban nem csak a jéghegy csúcsa volt. A 2000-es években súlyos alkoholmérgezés miatt Hasselhoffot rendszeresen szállították be a kórházba mentővel, teljesen eszméletlen állapotban. Az alkoholizmus ráadásul agresszív durohamokkal párosult, és előfordult, hogy a kiszámíthatatlan viselkedése miatt brit repülőtereken megtagadták tőle a felszállást, de számos luxusszállodából is kitiltották. Ám a 74 éves David Hasselhoffnak a magánélete sem volt mindig fenékig tejfel. Egykori feleségével, Pamela Bach színésznővel 1989. decemberében házasodtak össze, majd 2006. januárjában a Baywatch sztárja kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva bejelentette, hogy elválnak. A kapcsolatuk többek között a színész szenvedélybetegsége miatt futott zátonyra, amiről Pamela többször is nyilatkozott, hangsúlyozva, mennyi fájdalmat okozott neki David Hasselhoff. A blik.hu ezzel az esettel, vagyis színésszel is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Nemrég ünnepelte volna megismerkedésének 12. évfordulóját az Olimpikon és szerelme Szigliget hívet, de sajnos Dudás Miki halála összetörte kis családjuk életét. A sztár anyuk a szívszorító interjúban mesélt megismerkedésükről, szerelmükről és arról is, hogy szeretné felvenni elhunyt párja nevét. Ott találkoztunk Ivettel, ahol Dudás Mikivel megismerkedtek, írja a portál, pontosabban az újságíró az Angyalföldi Vízisport Egyesület telephelyén, a Marina parton. Dudás Miki párja a Hotnak, mármint a magazinnak elárulta, hogy a szerelme a gyermekei édesapja elvesztése óta amolyan robot üzemmódban létezik. Dolgozik, ellátja Milót és Mancit, de egy pillanat is elég, hogy összeomoljon. A mai napig sokszor csak úgy tudok létezni, hogy azt képzelem, hogy otthon van, nyúlok a telefonomhoz, hogy most felhívom, mert már ösztönösen jön belőlem, sóhajtott nagyot Szigliget hívet. Szerintem másképp ezt túlélni egyébként nem lehet. Tényleg egy ilyen önbecsapás történik, ami nem tudom, hogy a gyász folyamat, vagy a feldolgozás része, de rettenetes, az biztos. Ha néha csak felhívhatnám és hallhatnám a hangját, hogy közelebb érezzem magamhoz, ha nem lenne ilyen végleges az egész, ez a legnehezebb, hogy ezt elfogadjam. Könnyek közt idézte fel a napot, amikor Dudás Miklós meghalt, és a kis családjuk élete örökre összetört, azóta próbálja feldolgozni a tragédiát, miközben igyekszik erős támasza lenni a gyerekeinek is. A tavalyi karácsony nagyon megviselte Mikit, mert ez volt az első tényleges ünnep az édesapja nélkül. Próbáltam kizökkenteni, de láttam, hogy nem sikerül. Mondtam neki, hogy a gyerekek miatt csak éljük túl, átvészeltük, de aztán január elején éreztem, mondta is, hogy szeretne egyedül lenni, én pedig ezt tiszteletben tartottam. Telefonon folyamatosan kapcsolatban voltunk, de 4-én este már nem értem el. Emlékszem, ott feküdtem a két gyerkőc közt a telefonnal a kezemben, semmit nem aludtam, de akkor még semmi rosszra nem gondoltam. Reggel aztán oda mentem a lakáshoz a barátnőmmel, nem tudtam bemenni, kétségbe esve kiabáltam, dörömböltem, hallottam a kutyát, hogy ott nyüsszög, önkívületi állapotban voltam, majdnem feltéptem a bejárati ajtót, mert ekkor már éreztem, tudtam, hogy nagyon nagy baj van. Azt se tudom, hogy hívtam a 112-t meg a zárszerelőt, engem már nem engedtek be, a tűzoltók és a mentősök mentek előre, nem tudom mennyi időt telt el, mire odajöttek hozzám, és közölték, hogy már nem tudnak segíteni rajta. Azóta ez az egy mondat cseng a fülemben, idézte fel a tragikus napot az édesanya, Szigligeti Ivettel is foglalkozik, tehát a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc húsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomolyú felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű. FM 92.5 Ceglédi Rádió.

0: Again, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Zivatarzóna vonul át az országon. Polt Péter és 4 alkotmánybíró megbízatása is megszűnik. Életműdíjat kapott Mundruczó Kornél a Palicsi Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lobnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A belügyminisztere mellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek, gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a tegnap esti megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemlén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon szerdáig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. Az invédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre a Szabadság térre.
2: Az időjárásról.
6: Megérkezett az ivatarzóna nyugat felől, mely a késő esti órákig átvonul az ország felett. Jelenleg a Dunántúl és a középső ország rész északi tájaiban érvényben riasztás, a várható heves széllel kísért, záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütésre van kilátás, csupán a nyugati délnyugati tájakon lehet néhol záporzivatar. A szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Egyébként pedig a Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a főváros felé tart a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt, és ahogy már említettem, utána érkezik Szabó Kristóf sportos egy óra hosszával. Most megfolytatjuk dalokkal, tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Kedves hallgatók, Batyus buli lesz július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig Csemőben a Tájházban. A zenét a Hangulat Együttes szolgáltatja. Étel, ital a saját igény szerint Batyuban. Belépődé nincs, mindenkit szeretettel várnak. A szervező Csemő község önkormányzata. Tehát még egyszer, Batyus buli lesz Csemőben július 24-én pénteken 19 órától 24 óráig a Tájházban. Nyárestő vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információs jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.

Kedves hallgatók, július 19-e van, a mai napon az Emiliák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Vince, Aranka, Alfred, Stella, Ambrus, Aurélia, Alfreda és Aura nevű ismerőseiket is. Az Emilia latin eredetű név az Emir férfi név eredetijének női párja. Jelentése versengő, vetélkedő. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Folytatjuk most dallal, hamarosan pedig visszatérek születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 60 évvel ezelőtt házasságot kötött ezen a napon az 50 éves Frank Sinatra a 20 éves Mia Farrow-val. 79 éves ma Brian Harold May, angol gitáros és dalszerző, a Queen Rock együttes szóló gitárosa. Gyerekkorában először banjón és zongorán tanult játszani, majd apjával közösen építettek egy gitárt, melynek a Red Special nevet adta, és amelyen egész pályafutása során játszott. Az iskolai évei alatt tudományos pályára készült, de ezzel párhuzamosan több egyetemi zenekarnak is tagja volt. 1970-ben alapító tagja volt a Queennek, melyek később világhírűvé vált. A kezdetektől fogva Freddie Mercury mellett ő írta a legtöbb dalt a lemezeikre, ezek közül több sikeres és elismert sláger lett, mint például Keep Yourself Alive, a We Will Rock You vagy a Hammer to Fall. Erőteljes, aprólékosan megtervezett gitárjátékával és könnyen felismerhető dallamaival nagy része volt a Queen hangzásának kialakításában. Ezen felül rendszeresen vokálozott, több Queen dalban énekelt, akusztikus gitáron, zongorán és szintetizátorral játszott, és főleg a 70-es években egyéb hangszerekkel is kísérletezett. Reggelig sorolhatnám a sikereit, de most nem sorolom tovább a sztorikat, hanem inkább folytassuk dallal. Egy olyan felvétellel, melyet tehát ő írt. Érkezik a Queen és a We Will Rock You.
1: FM 92.5 Eglét Rádió.
0: Ups, bocsánatot kérek, elrontottam, azt hittem.

méterünk, kedves hallgatók! 10 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Somló Tamás, énekes, basszusgitáros, szaxofonos, dalszerző, artista és jogász. A Lokomotív GT énekese, számos sikeres dalszerzője. A József Párosi Práter utcai általános iskola zenetagozatára íratták be, ahol hegedülni tanult. Ezután az Állami Balettintézet gimnáziumába járt, ahol szaxofonon és fúvós hangszereken játszott, majd zongorázni és basszusgitározni kezdett. Itt ismerkedett meg Charlie-val. Később Heinemann Sándornak, a korábbi Royal Revue Színház vezetőjének és az artista képző tanárának javaslatára átkerült az Állami Artista Képzőbe, ahol zsonglőr, akrobatika, tánc, balett, pantomim és karate volt a tananyag. Zenebócként körbeutazta a világot, 5 Luxor nevű csoportjával. Zenészként elsősorban a Lokomotív GT énekeseként, basszusgitárosaként, szaxofonosaként ismert, ahová Frenes Károly távozása után került be. Korábban az Omega, a Kex, az Atlas és a Nonstop együttes tagja volt. Az Omegában szaxofonosként Harmat Lászlót váltotta, bátyja Somló György ajánlására, aki Laux József évfolyamtársa volt. Miután az LGT nem turnézott 86-tól, Dániában zenélt, 92-ben hazatérését követően sikeres szólókarrierbe kezdett. 6 szólólemeze jelent meg, melyeken a legismertebb daloknak ő a szerzője. Álomarculány, Ülök a járdán, Valamit mindig valamiért, Bugi a zongorán, Primadonna, Nagyon kell, hogy szeress, Annyi mindent nem szerettem, mégis még sorolhatnánk. 2004-ben diplomát szerzett az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, 2012-ben pedig a The Voice Magyarország hangja című tehetségkutató műsor egyik zsűri tagja volt. Somló Tamás tehát 10 évvel ezelőtt hunyt el, természetesen a folytatásban ő

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió. Változatos és friss!

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc húsikáival. Előtt azonban mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helye lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 11-20 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a sok napsütés mellett több helyen megnövekedhet a felhőzet, de csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Mérsékelt, több helyen élénk lesz az észak-észak-nyugati szél, friss lesz a reggel, hajnalban 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 24-30 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Kedves hallgatók, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szabó Kristóf meg lesz, én meg legközelebb holnap jövök, tehát július 20-án hétfőn is együtt lehetünk. Reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hall!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. A Bautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hétfőtől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, hogy Súlyog Tamás egy politikai kinevezet volt, aki a bukott hatalmat képviselte, és nem látta el méltón a feladatát. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Rende Csaba megbízatása másokból szűnik meg. Mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Jövő hétre ígérték a kínai szakemberek a vonatbefolyásoló rendszer szoftver hibáinak kijavítását, ezután lehet megkezdeni a személyszállítás tesztüzemmódját a Budapest-Belgrád vasútvonalon, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy amennyiben a próbajáratok tökéletesen közlekednek, akár szeptembertől megindulhat a személyszállítás. Hozzátette, hogy a biztonság továbbra is az elsődleges szempont. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítéséért az Európa Tanács főtitkára. Ellen Berszi a labdarúgó világbajnokság befejezése után arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A színvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. A mérkőzés a New York közelében lévő New Jersey stadionban lesz.
1: Az időjárásról.
3: Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Like

Szeretőt hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai nap futballünnep. A 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik magyar idő szerint este 9-kor New Yorkban, ezért ma teljes egészében a világbajnoksággal fogunk foglalkozni, de nem csak az ideivel, kicsit visszaemlékezünk a múltba, a két csapat legendás játékosaira, legendás helyszínekre és gólokra. Tartsanak velem!

Az idei amerikai, kanadai, mexikói VB volt a 23. világbajnokság. Az első világbajnokságot 1930-ban Uruguayban rendezték mindösszesen 13 csapat részvételével. A győztes, a házigazda Uruguay volt, a döntőben Argentinát 4-2-re tudta megverni. Érdekes, hogy az Egyesült Államok akkor a harmadik lett. Minden mérkőzés 1-1-ig Montevideóban játszották. A legtöbb európai csapat nem vállalta a hosszú hajóutat Dél-Amerikába, ezért csak 4 európai válogatott, Franciaország, Belgium, Románia és Jugoszlávia ment ki erre a VB-re. Világbajnokság történetének első gólját a francia Lucien Laurent szerezte Mexikó.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

Az 1978-as argentin labdarúgó világbajnokság különleges helyet foglal el a futball történetében. Ez volt az első alkalom, hogy Argentina világbajnoki címet szerzett, ráadásul hazai közönség előtt. A döntőben hosszabbítás után 3-1-re győzte a Hollandiát, a torna hőse pedig Mario Kempes lett, aki 6 góljával gólkirály és egyben világbajnokság legjobb játékosa is volt. A torna ugyanakkor nem csak a pályán történtek miatt emlékezetes. Argentinát ekkor katonai diktatúra irányította, ezért a világbajnokságot jelentős politikai figyelem övezte. A legnagyobb vitát az Argentina-Peru mérkőzés váltotta ki, amelyet a házigazda 6-0-ra nyert meg. Erre az eredményre szüksége is volt ahhoz, hogy bejusson a döntőbe, ezért azóta is sok találgatás kering arról, hogy a mérkőzés tisztességes körülmények között zajlott-e. Erre azonban mindmáig nincs egyértelmű bizonyíték. A döntő is tartogatott a drámai pillanatokat. A holland Rob Reizenbrink a rendes játékidő utolsó percében eltalálta a kapufát. Ha a labda néhány centiméterrel beljebb megy, valószínűleg Hollandia nyerte volna a világbajnokságot. Ehelyett hosszabbítás következett, amelyben Argentina 2 gólt szerzett és története során először felért a futball.

Az 1986-os mexikói labdarúgó világbajnokságot sokan minden idők egyik legjobb tornájaként tartják számon. Argentina második világbajnoki címét szerezte meg, igaz, még saját maguk sem ismerik el a 78-as világbajnoki címüket. Elsősorban Diego Maradona zseniális játékának köszönhetően, akin a torna egyik legnagyobb sztárja volt és elnyerte a legjobb játékosnak járó aranylabdát. A világbajnokság legismertebb mérkőzése az Argentina-Anglia negyeddöntő volt. Maradona ezen a találkozón szerezte a futballtörténelem két leghíresebb gólját. Az elsőt kézzel ütötte a hálóba, amelyet később Isten kezének emlegetett. A másodikat pedig egy káprázatos szóló végén lőtte, amikor a félpályáról indulva több angol játékost is kicselezett. Ezt a találatot később a FIFA a 20. század legszebb góljának választotta. A döntőben Argentina 3-2-re legyőzte az NSK-t, bár a németek két gólos hátrányból egyenlítettek, Jorge Burruchaga győztes találata eldöntötte a világbajnoki címet. Az 1986-os torna volt az első világbajnokság, amelyet egy ország másodszor rendezett meg, mivel Mexikó az 1970-es VB után ismét házigazda lett. Az eredeti rendező Kolumbia gazdasági okok miatt visszalépett, így a torna Mexikóba került. Az 1986-os világbajnokságot elsősorban Diego Armando Maradona rendkívüli teljesítménye miatt emlegetik, amelyet sokan a futballvilágbajnokságok történetének legkiemelkedőbb egyéni szereplésekként tartanak számon.

De Argentina ezzel nem érte be, és 2022-ben a katari labdarúgó világbajnokságon is felért a csúcsra. Argentina története során harmadszor hódította el a világbajnoki trófeát, és ezzel 36 év után újra tudott győzni. A siker legnagyobb alakja Lionel Messi volt, aki a pályafutása során először lett világbajnok, és elnyerte a torna legjobb játékosának járó díjat. A világbajnokság már a csoportkörben óriási meglepetéssel kezdődött, amikor Argentina 2-1-re kikapott Szaúd-Arábiától. A vereség ellenére a csapat összeszedte magát, megnyerte a csoportját, majd az egyenes kieséses szakaszban legyőzte Ausztráliát, Hollandiát, utóbbit 11-es párbajban, Horvátországot, végül a döntőben Franciaországot. A finálét sokan minden idők legjobb világbajnoki döntőjének tartják. Argentina már 2-0-ra vezetett, amikor Kylian Mbappé néhány perc alatt kiegyenlített. A hosszabbításban Messi ismét előnyhöz juttatta a csapatát, de Mbappé újra egyenlített, így a mérkőzés 11-es párbajban dőlt el. Ott Argentina bizonyult jobbnak és megszerezte a harmadik világbajnoki címét. A torna több szempontból is történelmi jelentőségű volt. Ez volt az első labdarúgó világbajnokság, amelyet arab országban rendeztek, valamint az első, amelyet a hagyományoktól eltérően novemberben és decemberben bonyolítottak le a katari nyári hőség miatt. A 2022-es világbajnokság Lionel Messi pályafutásának megkoronázását jelentette. A győzelemmel az utolsó hiányzó nagy trófeát is megszerezte, és sokak szemében végleg megerősítette helyét minden idők legnagyobb futballistái közt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika. Programot keresel a hétvégére, ahol a gyerekek is jól érzik magukat, és te is kikapcsolódhatsz. Július 25-én a Ceglédi Hobbi Áruházban a kicsiket ugráló vár, kézműves programok, íjászat és arcfestés várja. Te pedig ez alatt mindent megtanulhatsz az ökogazdálkodásról, talajvédelemről és növényvédelemről Simon Emese kertészmérnöktől. Ráadásul minden törzsvásárlónknak 18% extra kedvezményt adunk, és egy értékes fődíjat is kisorsolunk. Kézműves árusaink vásári hangulattal várnak titeket, valamint finom ételek és italok is kaphatóak lesznek. Gazdálkodj ökosan július 25-én Cegléden, a Külső Jászberényi út 1-ben. Várunk titeket ingyenes kertészeti rendezvényünkön.

0: A háromszoros világbajnok Argentínának is egy világbajnok lesz az ellenfele a mostani döntőben, méghozzá a 2010-es dél-afrikai világbajnokság győztese Spanyolország. A csapat akkor-akkor egyik legmeghatározóbb futballját játszotta, amely rövid passzokra, labdabirtoklásra és türelmes támadásépítésre épült, klasszikus 9-es nélkül. Érdekesség, hogy a későbbi világbajnok Spanyolország szintúgy, mint Argentina 22-ben vereséggel kezdte a tornát, 1-0-ra kikapott Svájctól. A csapat azonban gyorsan talpra állt, megnyerte a csoportját, majd az egyenes kieséses szakaszban sorozatban 3-1-0-ás győzelemmel Portugália, Paraguay és Németország ellen a döntőbe jutott. A döntőt 2010. július 11-én rendezték Johannesburgban, ahol Spanyolország és Hollandia csapott össze. A rendkívül kemény, sok szabálytalansággal tarkított mérkőzésen hosszú ideig nem született gól. A találkozót végül Andrés Iniesta döntötte el a hosszabbítás 116. percében szerzett góljával, amellyel Spanyolország 1-0-ra győzött. A torna egyik legemlékezetesebb jelensége a dél-afrikai szurkolók által használt vuvuzela volt, de az Adidas erre a világbajnokságra kidobott labdája a Jabulani is megosztotta a szurkolókat, hanem még a játékosokat is. A 2010-es világbajnokság volt az első, amely afrikai ország rendezett, Spanyolország sikere pedig egy különleges korszak csúcspontját jelentette, hiszen a válogatott 2008-ban Európa-bajnok lett, 2010-ben világbajnok, majd 2012-ben ismét Európa-bajnok, amire korábban egyetlen nemzeti csapat sem volt képes.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Argentina negyedjére, vagy Spanyolország másodjára Messi megcsinálja-e a duplázást, a címvédést? Ez az egy kérdés maradt hátra a 2026-os világbajnokságban. Mindenkinek jó szurkolás és meccsnézést kívánok, tegye azt akár otthon a tévé előtt, vagy egy kivetítőnél, egy bárban, vagy családja környezetében. Szabó Kristófot hallhatták, találkozunk jövő héten is, akkor már nem a VB-vel, hanem minden mással, ami a sport és sporthoz köthető. Viszont hallásra, hallgassanak bennünket legközelebb is.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Zivatarzóna vonul át az országon. Éjféltől Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Nagy a kínálat a nyári balatoni táborokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Hétfőtől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Magyar Péter megismételte, Súlyog Tamás egy politikai kinevezett volt, aki a bukott hatalmat képviselte, nem látta el méltón a feladatát. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Fende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, erről a közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatott. Vitézi Dávid közölte, hogy a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonatbefolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, hogy a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az SNI-t a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést és magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, napközis programok ennél jóval olcsóbbak. A szakmai szervezet szerint, mivel sokféle tematikus tábor érhető el, egy-egy ilyen élmény befolyással lehet a gyerekek pályaválasztására, és felnőttként is szívesen térnek majd vissza a Balatonra.
1: Az időjárásról.
5: Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit sakknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Jogosítvány nélküli álmokfutót üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Volt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Volt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett, aláírta mások mellett Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubi Kernő. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Kellemes nyári idő várható. Polgár Judit Sakknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Továbbra is erdőtűz pusztít Madrid északi részén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőközestig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania, aki az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb 5 évig tölti be az államfői tisztséget. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit Sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos, és még mások mellett Rubik Ernő is. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét szombaton egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom is összeomlott, több százan vesztették el otthonaikat. Továbbra is lángol az erdő Madrid észak-keleti részén, a tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. Elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagynia otthonát.
1: Az időjárásról.
4: Hétfőn országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak, jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglétradio.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglétradio felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldje el nekünk, tehát 0635-925-925-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya, cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de a romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet valljon, mielőtt a másik elutazna. De további gyakori klisék a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszer feltörnek pár gomnyomással, vagy az, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglétradio.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival, tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből! Ceglét Rádió! A

0: A ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékbe vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy kis sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy kort narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz. Nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerülje a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenségig nagyíthatóak minőségromlás nélkül. Bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette. Ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat. Illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleg és időtartamban képesek sprintevel futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak. Egyébként érdemes, hogyha ebben a témában érdeklődik valaki, érdemes megnézni jó néhány részt abból a sorozatból, például mikor valaki egy épület oldalán lóg, megpróbálták bizonyítani, hogy az ujjakkal kapaszkodva a peremen tényleg meddig lehet megtartani magunkat, és hát az a valóság, hogy néhány másodpercig nem, hogy még aztán visszahúzni magunkat, meg minden ilyesmi. Páran biztosak képesek rá, és ilyenek a filmek főhősei, de azért nem sokan vannak ilyenek. Hogy önt mi zavarja a filmekben, milyen klisé az, amit a legjobban utál, elküldheti a 0635-925-925-re.
1: Következzen egy kis dal a Ceglid Rádióban!

Sosem köszönnök el abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés. Fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal, vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból, vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgok akad és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva, a sorozatokban van az rengetegszer, hogy kajálós jelenet van, és legtöbbször csak lögdösik a salátát, az bármilyen ételt, és igazából azt sosem látszik, hogy valaki bekapja a falatot, és teliszálja a beszélni, hanem mindig csak így lögdösődnek, így imitálva az evést. Nekem ez még ilyen, ami eszembe jut. Egy másik Kati írja nekünk, hogy taxiban csak vakon belenyúlnak a zsebükbe, és odaadják a pénzt, ami pontosan a megfelelő összeg, ez tényleg így van. Katasztrófa vagy bármi fenyegetés esetén a helyi polgármester soha nem hisz a kirendelt tudósnak, mert fontosabb a városban lévő rendezvény. Menekülés futás közben állandóan hasra esnek, szülésnél a nő ordít kettőt, már is jön a gyerek, majd mutatnak egy 4-5 hónapos patyolattiszta babát. Amúgy ez tényleg igaz. Igazi felüdülés nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 5 92 5. FM 92 5 Cegléd Rádió.

0: A gyilkoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum, tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban. Köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva meg semmi, nem tudják mennyi volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizezett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha a nyugati pályaudvarról van szó is, át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugati, és akkor hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete, amikor telefonon kér valaki segítségét, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ért belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete, amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, s mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szokta történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom, pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgy is történni fog. Zoltán üzenete. A férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Viharkárokhoz éjesztották a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormány főírt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymester levélben javasolt a köztársasági elnöknek a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatokat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmennél, amikor frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt. A velük lévő három kiskorú gyerek közül kettőt, valamint a kis teherautóból egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba. A balesetben mindkét jármű totálkárosra tört, a szerencsétlenség okait vizsgálják. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőkhöz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, a szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez a Cegléd hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-ön, a Cegléd Rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-92-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetre igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyver lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete. Ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteniük a Földet. Nagy szerencsénkre. Szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb. De igen, tényleg szinte bármilyen támadás, az mindig Amerika felé irányul. De hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles, tehát hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól, ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani, ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóságsokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon. Köszönjük! Cegléd Rádió!

0: Márk üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Cegléd hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit Márk utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhős csaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor ő egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következőt küldte el, amikor a főhős már rég visszavonult, egy lehetetlen küldetés teljesítése után természetesen, de mégis megkeresik, mert csak ő segíthet. Hát igen, vannak ezek a tipikus nagyhősök, akiket ilyenkor össze kell szedni, de hát ugye Chuck Norris is ilyen volt, ő bármikor jött, megmentette a Földet, vagy hogyha valaki ismeri a Galaxis úti kalauzt, nem, a Galaxis őrzőire gondoltam, akkor Kevin Bacon még ilyen nagy hős, akit hát tulajdonképpen az egész univerzum a szájára vesz. Tűsarkú cipőben és kosztümben mászkál otthon az asszony, például az Egy kapcsolat szabályai című filmben, ezt Kati írta nekünk, rengetegszer, és a eleve az is nagyon furcsa, hogy Amerikában valamiért népszerű az, hogy cipőben vagyunk a lakásban. Én éltem kint, nem akarom ezt többször hangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és ott tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig, mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárva nyitva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edith üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, össznevesznek, és mindent érintetlenül ott hagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt ott hagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akadjon munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó, konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacban söpör bele az ember, és én nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő hangja van. Minden esetre ők így ledarálják a maradék ételt, és akkor erről ennyit. Ez az európai filmekben annyira nem népszerű dolog. Attila írja, hogy rengeteg ilyen van, de a legidegesítőbb, mikor az autó mögé bújnak a golyózáporban, az autók ezek szerint páncélozottak. Megbeszélik egy sötét helyen, hogy maradjanak együtt, 2 perc, miután mindenki külön témfereg. Igen, hát el is 2 perc után már hiába beszéltek meg bármit is, mindenki egyedül kerül egy olyan szituációba, ami aztán veszélyes lesz. Tök igaz, és az autókról meg csak annyit, hogy én egy darabig azt gondoltam gyerekként, hogy ez nem arra van, hogy ne üsse át a golyó, hanem arra, hogy ne lássák pontosan, hogy hol van, ezért hát azért gépfegyverrel nem olyan nehéz végiglőni egy autón, szóval valójában nem igazán reális, hogy megfelelő fedezéket nyújt, még akkor sem, hogyha nem látják esetleg, de tény, hogy valamiért nem viszi át a golyó az autókat a filmekben. Ágnes írja, hogy a nő hazaér, becsukja az ajtót, és háttal nekidől. Ahogy tényleg, mint amikor már végre megérkeztem itthonra, itthon vagyok, és megnyugszom, nekidőlök az ajtónak, de a valóságban ki csinál ilyet, hogy nekidől az ajtónak, mikor belépett. Ha esetleg üldözik, vagy ilyesmi, és akkor, de még akkor sem maradunk ott az ajtónál. Nagyon fura, de igazad van, köszönjük. Gergely pedig azt írja, hogy a programozó, aki beüt pár karaktert, és ezzel egy szempillantás alatt megírta a programot, ami mindent is megold. Hát ez teljesen igaz, ennyire jók vagyunk. És hogy milyen filmes klisék vannak még, amik zavarják legalábbis a Cegléd Rádió hallgatóit, azt derítsük ki az utolsó blokkunkban, ami egyáltalán nem biztos, hogy a téma lezárása, mert szerencsére rengeteg válaszunk van, de mára ez lesz az utolsó blokk, úgyhogy maradjanak velünk.
1: Következzen egy friss

0: A hat lövetűben 30 golyó van, ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye, vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, aki nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban, írja nekem Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés, te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbara azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés, nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésen. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtt ételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is, aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított, szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog, villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázható dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejöhessenek, ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van, és nézzünk még egyet Brigittától. Mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra, például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia! Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Ceglét hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!
1: Ceglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: Vihar a szárnya.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá a tárcavezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Viharkárokhoz éjasztották a tűzoltókat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormány főírt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymester telefonban javasolt a köztársasági elnöknek a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert szereplője, akik Forsthoffer Ágnesnek küldték meg javaslatokat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. Vonatpótló busz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmennél, amikor frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt.

0: erősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Kellemes nyári idő várható. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter. Visszatérhetnek az egyetemi hallgatók és a kutatók az uniós ösztöndíj programokba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Éjféltől ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymestert levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, hogy a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Az alapítványokba korábban kiszervezett állami vagyon visszakerül az államhoz, az általuk ellátott közfeladatok pedig állami keretek között működnek majd tovább, tette hozzá tárcavezető. Vonatpótlóbusz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetrendje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörk közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 27 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthofer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament hétfőn szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Hétfőn találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormány főírt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezni, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Előzőleg Polgár Judit sakknagymester levélben javasolt a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője, akik Forsthofer Ágnesnek küldték meg javaslatukat. Az aláírók között van Nagy Tímea, Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is. Vonatpótló busz közlekedik hétfőtől augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmendnél, amikor frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt. A velük lévő három kiskorú gyerek közül kettőt, valamint a kis teherautóból egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vitte kórházba. A balesetben mindkét jármű totálkárosra tört, a szerencsétlenség okait vizsgálják. Többfelé károkat okozott a vihar. A katasztrófa védőköz estig a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadtágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadtágak és egy kidőlt fa akadályozta.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte sok napsütés várható, nyugaton, délnyugaton lehet zápor, zivatar, a szél élénk marad, néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű. A következő napokban enyhül a hőség és helyenként lehet esőre is számítani.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Let's go.